akinek melóznia kell, aki pedig úton vezessen óvatosan, aki üzenne, az is sima így 0-20-311-111, aki pedig csak simán élvezi az igazi mai slágereket, na az is sima így, hozom a legjobbakat egymást.

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estét, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szintem vidám lettek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
3: Mi játszuk az igazi ma is lát.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a stábunk jelentős része pedig picit sem pihen, ahogy reméljük, hogy a hallgatóink jelentős része sem, mert hogy nagyon-nagyon bulisztunk az előző hétvégén a Strandfesztiválon, de épp, hogy összeszedtük a színpadunkat, már közben el is vittük Szegedre, ma pedig ott is felállítjuk, mert hogy holnap indul a Szegedi Ifjúsági Napok természetesen Rádió Stage-el, kettővel, és a Rádió DJ-kkel, meg hát a legnagyobb bulikkal, de szerintem ezt nem kell mondani, szóval ez a hét is még a fesztiválokról szól, és közben meg az igazi mai slágerekről. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, az újdonság, amit én

0: dalába, Purple Disco Machine, a Wonderful Life már bekészítve. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

egy itt csak igazi mai sláger megy, és ki az az énekes, aki rácáfol a korára? De úgy igazából nem csak megpróbálja, sikerül is neki. Ő Shakira, aki most az újdonságot hozza a Die Die Rádió 1.

kívánság műsort fog vezetni. Hát jelzem, az nyer, de szerintem olyan sok tétezen nem volt, mert nem volt nagy esély rá, de ez is megtörténik csak itt a Rádió 1-en. Ugye mindez azért, mert Balázs elbukott egy fogadást és betartja az eredményét. Ezért jövő héten hétfőn 10 órától 4 órán keresztül élő kívánság műsort fog vezetni itt a Rádió 1-en az összes frekvencián. Ha, na az rendben lesz. Az igazi mai slágerek pedig addig is jönnek megállás nélkül, sőt,

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1 itt csak igazi mai sláger megy, holnap pedig startol a Rádió 1 Stage a Szegedi Ifjúsági Napokon. 4 napon keresztül ott leszünk 2 helyszínnel, az egyik már délután 5-kor indul, jó kis délutáni helyszín, konkrétan a Tiszán, egy Stégen, egy nevezhetjük úszóháznak is, vagy hát úszó színpadnak megtáztérnek, mert hogy azért erről van szó, naplementével, a Tiszával, valami szenzációs lesz. Este pedig durrantjuk a Sparti Arénát 11 órától, holnap például DJ Juniorral, aztán a Stereo Max, DJ Metzger, Vicky, Christopher, Paul Max és Jauri, aki a lemezjátszó mögé áll. Rendben lesz. Minden info a radio1.hu-n. Az igazi

0: Feldel, az igazi mai slágerben Rosalinnel közösen a Heart Like Mine. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az évelején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most

csak igazi mai sláger megy. Van már, aki most indítja a napot, nekik szép reggelt, kitartást az igazi mai slágerek között. Lói segít az ébredésben, Leonie Greiner, a teljes neve egyébként, ebből meg hát ugye becézéséből lett a Lói, aki most David Puentezzel közösen jön. Szerintem nagy kedvenc a Golden Summer.

mindenkit remélünk. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, augusztus 31-én pedig Sebestyén Balázs összesen, számolok, 8 órát lesz a adásban, ki kellett számolni, 4 meg 4, nem olyan bonyolult, 10 órakor ugyanis nem fog végezni, hanem marad egy 4 órás élő kívánságműsorra, hát igen, elbukott egy fogadást, vállalja az eredményt, és olyat csinál, amit még soha, mondom, 4 órás élő kívánságműsort, jövő héten hétfőn, csak itt a Rádió 1-en. Alex Kenji közben itt van, és hozza az igazi mai slágert, a legújabb tőle a Bumble-é, ez jön már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Nem folytatják a kiképzési repüléseket a Gripenek átvizsgálásáig. Tanszereket ellenőriztek a fogyasztóvédők, még a héten is írtják a szúnyogokat, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. Tegnap zuhant le egy vadászgép Szolnoknál, műszaki hiba okozhatta a balesetet. A pilóta katapultált és már súlyosan megsérült, jól van. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta, a pilóta felkészültségének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. A fedélzeten rakéta és gépágyú lőszer is volt. Györfi Mihály Szolnok polgármestere is köszönetet mondott a pilótának azért, hogy sikerült lakott területen kívülre vinni a vadászgépet. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodaba-Üzemplénben földi permetezést végeznek este és éjszaka. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyésztőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Fontos tudni, hogy ezeknek a fajoknak már a virág alá tétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. A NAV is tudni akar róla, hol rottyog a cefre az üstben. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja, az adóhatóság pedig a szabályok betartására figyelmezteti a házi főzdéket. Nem elég, ha a barátoknak szólunk, a főzés megkezdését kötelező jelezni a hatóságnak is. Mindenről Lincmajer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője beszélt.
3: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlat mennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 liter.
2: Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság tolltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött. Egyikben sem talált egészségre ártalmas anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is nézzék, a nyugtát pedig őrizzék meg. A főként este, késő este készülhetünk esőre, záporra. Napközben marad a szárazabb idő, délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán keleten, észak-keleten alakulhat ki egy-egy zápor, napközben viszont mindenütt több órás napsütésben bízhatunk. Csütörtökre kiadósabb esőt nem mondanak, és úgy tűnik pénteken sem hoz majd enyhülést az eső. Legközelebb szombaton borul majd be ismét az ég, aznap pedig több fokkal le is hűl a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, és mert hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

10 perccel augusztus 25-én a Lajosok és a Patriciák a névnaposok. Hát, közeledik a nyár vége, de azért még egy nagy fesztivál van előttünk, a Szegedi Ifjúsági Napok, amire holnap már megyünk és két helyszínen óriási bulit csinálunk. Addig viszont hozom az igazi mai slágereket, most

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Aktuális sláger megy, 6 órától ma is jönnek Balázsék, jövő héten hétfőn viszont Balázs duplázik, hiszen a reggeli műsor után egy 4 órás élő kívánságműsort is csinál, elbukott egy fogadást és tartja a szavát, olyan lesz ez, amilyet tényleg még soha nem láttunk, nem hallottunk. Jövő héten tehát 10 órától Sebestyén Balázs kívánságműsora itt a Rádió 1.

egy csak igazi mai sláger megy. Ma 28 fok, és a hét további részeben is 30-33, ami azért is különösen jó hír, mert kell a jó idő. Holnaptól ugyanis ott vagyunk a szegedi ifjúsági napokon két színpaddal is. Itt a Rádió Egyen pedig jönnek továbbra is az igazi mai slágerek. A legfrissebb infók után a Maroon 5 és a One More Night, amit indítok.

0: 6 óra indul a műsor. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusai. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Balázs, megnéztem ajánlásodra a Meghívás című filmet, neked ez tényleg tetszett, kérdezi Móni. Aj, Móni, hát most mit csináljak, ha kicsit így nem érted a... Akkor nem ugyanazon a spektrumon mozgunk. Hát
2: Annácska, megnézted?
1: Edward Norton és Penelope Cruz már nem lehet rossz. Megnézted?
3: Megnéztem.
1: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlasz. Megnézted moziba?
3: Igen, és? Moziba, abszolút.
1: Ugyan,
3: moziba.
1: Működik?
3: Nagyon jó, nagyon tetszett.
4: De nem Kálmán nap.
1: Nem.
3: Az is tetszett, de ne bántsuk a Kálmán napot. Nagyon jó volt a
1: Kálmán nap.
3: De nem, nagyon jó volt, rettenetesen tetszett. Jó.
1: Nem ajánlok rosszat, jó beteg.
3: Nem, nagyon jó volt.
4: Figyelj,
1: Edward Norton eleve zseni, bármibe van. Penelope Cruz is nagyon szeretem, de jó a film, jó a film.
4: A jó színészek sem garancia egy jó
1: ez
4: filmre.
1: Igaz.
4: Én most néztem meg, az előbb mondtam, az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
1: A pedig nagy nevek.
4: Két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
1: Meg én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem. Tehát, de hogy...
2: És
1: ő, mint Obi-Wan Kenobi, kikérem magamnak. Tehát ez nekem ott ő elveszett. Tehát, hogy az nincs.
4: És ugyanaz a szinkron hang volt egyébként. Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínós film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
1: Aha.
2: Mi a címe?
4: Oak Street vége.
1: És mit a dínos? Ez egy dínos film.
2: Innen hogy jött a dínó?
1: Igen, ebbe hogy le dinoszaurusz? Tehát, hogy hogyan?
4: Nem spoilerezem el, mert...
1: De hogy tudsz ilyen szar filmekre beülni? Eleve, tehát, ha nincs 8 éves gyerekem, ki érdekel egy dínos film?
3: De tényleg?
1: Tehát a 8 éves szintig megnézett a dinoszaurusz, és jön a T-Rex meg a velociraptor, jaj, 8 éves a gyerek. 50 éves,
3: hát nem érdekel.
1: CGI-os dinoszauruszok rohangálnak benne valószínű. Hogyan?
4: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak. És hogyha valami...
1: Hát ő egy Sorrento filmje
3: akkor. Figyelj, az Odüsszeia, én most azt fogom megnézni.
1: Van lát szép látványos filmeket, érted? Ráadásul jó a sztori, meg minden.
4: Ez a szörnyű, hogy ott volt mellette versenyben az Odüsszeia, ott volt mellette versenyben a Pókember.
3: De a dínok nyertek.
1: Jézus már, a Pókember és Odüsszeia. Egyáltalán terjed a spektrum a moziban, hogy Pókember és Odüsszeia.
2: Hát a látványosat akarsz, hogy az Odüsszeia az.
1: Igen, ezért van egy művész, van egy Puskin, hát azért ott vannak jó
3: filmek.
1: Választottam a dínos film közül, meg a Pókember közül. Micsoda, hát tele vannak a mozik jó filmekkel. Na mindig, akkor maradt a dínos fos.
4: A dínos fos úgy, hogy egy hónapig ki sem mozdultunk otthonról, és akkor mondtam a Mirannak, hogy na, elmegyünk, és nagyon-nagyon szórakozni fogunk.
1: Mit nézzük meg? Dínos filmet! Egy óra, dínos filmet! Úristen, nem jutott eszedbe a meghívást? Hát mondtam a meghívást.
4: Azt majd megnézzük Netflixen, vagy valahol, mert szerintem nem sokára kijön. Jó,
1: okay. Na mindegy, beültetek a dínos filmre. Kit zabálnak meg a dínok?
4: Mindenkit. De az a lényeg, hogy a Miki, aki egy hónapja nem mozdult ki otthonról, tehát konkrétan nulla inger érte, a film közepénél, amikor érzed, hogy megy fel az indulatom mellett.
1: Hát persze, nekem is 50 évesen meglátod a T-Rexeket, és akkor át már nem üt az élet.
3: Ez meg a sor. Itt volt mellette két film, amire beülhettünk volna, de ezt a szart választottam. Egyet a popcorn. Én most felállok, és kimegyek.
1: És ilyen végignézte?
4: Végignéztem, mondtam neki, biztos jó lesz a vége.
2: Végre, a csattanó, az majd a mi.
1: Kiválasztasz egy szart, és még magaddal is rántasz bele embert. Ebbe ez a jó. Igen. Tehát, hogy ebbe, igen. Ez a jó, igen, hogy nem egyedül bünteted magad Anne Hathaway-jel és a dínókkal. És hogy lesz ebből a fura filmből dínós film, a már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, igen, vagy nem tudom. Tehát ebből mi, ki
4: most, aki szeretné megnézni a filmet...
1: Nem akarja senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél hallgatóink sokkal igényesebbek ennél.
4: Az Oak Streetben laknak, nyilván ezzel talán nem lőttem el egy akkora poént, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
1: Képes, a meghívás felejtel. Sehol nincs, érted?
3: Nagyon statikus ehhez
1: nagyon
3: képest.
1: Nagyon statikus, egy lakásban játszódik, igen, érted? Tehát ehhez képest felejtsd el, hát, hagyd a francba. Átkerül és átkerülünk a dinó korába.
4: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
3: Jaj, de izmény.
2: Új, micsoda új ötlet, sose láttunk még ilyet, mi?
4: nem is a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ő kis civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a lények, meg ezek az állatok is.
5: Második tippem a kisbolygó lett volna.
1: Igen, gyere, gyere, kisbolygó, aztán rajta ülnek a dinók.
2: Te magával is tudod rántani, érted, az uradat az ilyen dolgokba.
4: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy bármibe.
1: Ez nagyon.
5: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
2: Figyelj, nagyon látványos, és tudjátok, mi történt?
4: Nagyon érdekel.
1: Figyelj be egy grillcsirkét, két burgert.
5: Hát három óra.
1: Jó, de Nolan is Nolan előtt fejet kell hajtani, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
2: látvány biztos, hogy mindent fogja, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most a valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
1: Hát te tudod, mert most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
2: Basszus, újraolvasom.
1: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeát, érted? Ki elolvastatták veled, mit kötött?
4: Mit olvastattak el? Nem olvastattad el. Az Iliász meg az Odüsszé, az a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Ennyi, de senki nem
1: tudtad, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön ott, ezt nagyjából ezt így tudtad.
4: Azt se tudtuk, írja.
1: És látványos? Biztos látványos.
5: Nem, nagyon látványos. Jó? Én a trailerit láttam.
2: Nem csak a gyerekek voltak, ők nagyon megdicsérték.
5: Elképesztő.
1: Visszajövünk most már lassan vidékről, így el Budapest felé, a fővárosba, és akkor befortoljuk.
5: Ezt kötelező IMAX-be nézni, tehát az arénában van.
1: A moziban azért nem adnak ilyet. Hát azért aztán más filmek van. Nem, ez IMAX-be kell.
5: Ez abszolút, arra forgatta, és abba kell megnézni.
4: Annyira, hogy még teltházas, még most is valaki mesélt, hogy IMAX-be szeretett volna jegyet venni, azt gondolta, hogy senki nem lesz, és ehhez képest nem kapott.
5: Hát egy IMAX van ugye az arénába, tehát én úgy tudom, legalábbis. Igen, nincsen máshol IMAX-ünk, az az egy van, igen. Tehát, hogy azért teltház,
2: mert... Szegények vagyunk.
5: Nagyon különleges technológia, meg vászon, meg egyebek, aha.
1: De akkor Anna, ajánlok neked még valamit, Netflix, jó? Ricky Gervais, ugye angol humorista, óriási stand-upos a csávó, írt egy, csinált egy animációs kisfilmet, macskákról szól. Alvilági macskák üldögélnek a sikátorokban, az aluljáróban, négy vagy öt macska, és kalandoznak.
5: Na,
1: címe. Nézd meg. Ez egy négy-öt részes mini animációs sorozat, a Ricky Gervais humorista a főszereplője, mint hang, és ő írta, tudod, a nagyon szabad szájú, mindent szabadon kimondó, legszabad szájú humorista és stand-upos, aki létezik. Jó. Nagyon szeretem, ő már ugye játszott színészként sorozatban, így csak a macska az egyik macskának a hangját adja, de mivel animáció, és olyan macskák így mindent kimondhatnak. Hát ki is mondanak.
5: Ki
1: is mondanak mindent. Nagyon szabad szájú, nagyon jó, meg nem mondom, mi a címe.
5: Nem baj, rákeresek,
1: jó, Ricky Gervais, okay. Macskák. Megfogni, te szeretni fogod, jó, érteni jó. Fogod. Teljesen beteg. Jó. Teljesen beteg. Irreálisan beteg, de én szeretem az öreget.
4: Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, feka csaj, szép Helena.
1: Jaj, ne, na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból.
2: Hát, de gyerek, tényleg?
1: Jaj, ne, a Nolan ilyet csinál.
4: Hát, ezek szerint.
1: Na, ő sem van. Neki sem veszem föl többet a telefon. Tényleg?
4: Hát úgy tűnik.
1: Nem hiszem. Csak nem feküdt le ennek az egész őrületnek. Szép Helénát berakta egy feka csajra. Lupita Nongoyongo alakítja Szép Helénát.
2: Lupita
1: Nongoyongo. Hát a Lupita Nongoyongo már csak a neve alapján elmondom, hogy olyan fekete, mint az éj. Érted? Az viszont biztos, hogy fekete.
4: Hát ő az.
1: Üsd be a Lupita Nongoyongót.
4: De most meg is néztem.
2: Igen. Igen.
4: Hát ő nem fehér. De hát most...
2: Nem.
4: Hát, de most
2: valóban,
4: hát, okay.
2: Valóban.

0: Aztán persze biztos szétkokszolta magát, kigyúrta magát, és nagyon jó, nem?
1: Hallod, de figyelj, Christopher Nolan új filmjében különleges feladatokat nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
2: Azt a mindenit. Dupla gázsi.
0: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
3: És milyen jól csinál? Ezért futott IMAX-re. Ezért futott.
0: Már pedig így lesz. Három fehér nőt eljátszik a feka, és akkor csináltad IMAX-t. És akkor mondtam, hogy akkor eljátsz.
3: Akkor eljátsza.
2: Ha ez az igény, eljátsza. Ez az Achilleus meg egy Manusz gázsi játsza.
0: Na.
1: Most mi?
0: Achilleus, igen.
2: Igen. Keres rá, itt írja a hallgató.
1: Várjál, Manusz Gágyi.
0: Odysseus játsz a Matt Damon. Oké, még valahogy megízés. Szép Helénát játsz, a fehér szép helyet játsz, egy fekete, akinek van egy fehér testvére, azt ugyanaz a fekete játsza, és egy Manusz Gágyi játsza
2: Achilleus.
0: Hát ez... Nem biztos, hogy meg akarom nézni ezt az Odysseust ebben
2: bárkit
0: a formában.
2: Bárkit ott a látókörön, a csávó.
0: Igen. Szóval, hogy egy nő játsza Achilleust, ezt akarod mondani a Manusz Gágyival?
2: Nem, hanem, hogy egy többen azt írják, én nem tudom, hogy...
0: Na, tedd helyre a dolgokat, igen.
1: Az Elio Page, ő lett?
2: Tudjuk.
1: Az Esernyő Akadémia, meg a korábbi Christopher Nolan, az eredet című filmben, ott még nő volt, csak aztán félúton ugye rájött a főszereplő lány, fiatal Elia Page-nek
0: hívták. Igen, hitták, rájött, hogy ő szeretne férfi lenni.
1: Hogy ő férfi szeretne lenni, vagy ő férfi, és aztán férfi is lett. Aha. És akkor ő Achilleus.
0: Ő lett Achilleus.
2: Ezek szerint.
1: Jó.
0: Hát milyen világot élünk, Annácskám? Elmünk egy kicsit Szabira, azt már Manzgás játszol.
3: Nézd oda.
0: Hát mire biztos, itt a lehelpiacról, meg lecsóbefőzés, hát már Manzgás.
3: Hát rá se néztem a szereposztásra.
0: Így még mindig meg akarod nézni?
3: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
0: Ugye mondtam én neked, hogy azért van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán ez a politikus.
3: Ez nem, hogy a csalabádé.
0: Hát nem, mindent.
3: Most már csak azért is megnézem.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Tárgyalhat a kormány a rendőrség jogköreinek bővítéséről is. Hővédő bevonatot kaphatnak a sorompóházak. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Bérrendezésről, nyugdíjakról és a rendőrség jogköreinek bővítéséről is tárgyalhat a kormány. A kabinet a héten ül össze, de az országgyűlés is ülésezik majd. Pósfai Gábor belügyminiszter azt mondta, több szakmai javaslat már elkészült, ezeket véglegesíthetik is a következő hetekben. Vizsgálják egyebek mellett a szakmai életpályákat, az állomány tehermentesítését, a sportfinanszírozást és a rendőrség hatékonyabb fellépéséhez szükséges törvénymódosításokat. A korábbi feltételezett visszaélések az átvilágítások előre haladtával közölnek további részleteket. Hővédőbe vonattal óvja a sorompóházakat a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis építményekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései vannak. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban romolhatnak el a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilvatermés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári asszály miatt. Mindenről Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke beszél.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Legalább 140 autó égett ki egy ipari parkban a londoni Gatwick reptér közelében. A lángok több órán át tomboltak, egy autószerelő műhelyt, valamint reptéri utasok járműveit is elpusztították. Több mint 2000 otthonban szünetelt az áramszolgáltatás, a tűz ugyanis az elektromos hálózatban is kárt tett. A rendőrség szerint gyújtogatás történt. A főként este, késő este készülhetünk esőre, záporra. Napközben marad a szárazabb idő, délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán keleten, észak-keleten alakulhat ki egy-egy zápor, napközben viszont mindenütt több órás napsütésben bízhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél a csomóponton dolgoznak, útszűkület mellett lehet autózni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék!

0: az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggel, 6 óra után 17 perccel, hello Juli,
2: hát,
1: hello Feri,
3: Julcsa, hello, szevasztok!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
3: Micsoda, nagyon kellemes idő van.
1: Nagyon, már. Nagyon,
3: 12 volt tegnap reggel, ma 20.
2: Nagyon kellemes. Délután megjön a 34, és azt hallgattam, vagy azt olvastam, hogy jövő héten augusztus utolsó napján délután még 30 fok, viszont reggel 9-11 fok.
3: Mennek iskolába, szívem, hát ez van.
1: Ilyen csak le.
3: Szeptember 1-e, érezzék a terhet, Egyébként is egy csomó könnyítést kaptak az iskolások, most láttam.
2: Mit?
3: Hát megírták, hogy mik a szünetekben.
2: Több szünetek lesz most idén.
3: Több a szünet, kevesebbet kell tanulni. Hát azért, na, legalább hideg legyen nekik.
2: Osztálykirándulását kezdik.
1: Igen, elindulnak osztálykirándulni a hűvösben, mert jön a hidegfront, de még ezen a héten, gyerekek, ezen a héten még jó idő. Gyorsan egy-két SMS, múlt héten tök szar volt minden, amíg nem voltatok, most, hogy vagytok, igazából ugyanolyan szar.
3: Köszönöm.
1: Közé, a Tipped Balázs rég rögtem annyit, mint a kobormacskákon, írja Sasu. Ricky Gervais kobormacskák bandája ajánlót, egy kéthetes, meg egy majdnem két éves mellett tudtam is nézni belőle 4 percet, de Karácsony tuti, megnézem.
2: Na.
1: Ez Barnabás küldte nekünk. Hát én most megnézem a második részt, de még nem tudom eldönteni, hogy ezt most szeretem, vagy nem.
2: Ez egy,
1: de az első jó. Ez egy animációs sorozat. Ricky Gervaisnek a kobormacskája.
2: Ez egy film.
1: Nem, ez egy ilyen 10 perces sorozatok, ilyen 10 perces részek. Tehát megnézed, csinálsz, amit közben pont vége lecseng. A második rész, az majd Anna meghozza az ítéletet, mert mondtam tegnap. Jó reggelt, még Szabi voltatok, régi adásokat hallgattam vissza. Egyszer Csicsolina megígérte, hogyha nyer, a Tisza haza költözik. Nem hívjátok fel, mikor fog költözni? Üdv Péter Miskolcról. Ezt megígérte nekünk, tényleg?
2: Igen. Ezt tudod, mikor volt? Akkor, amikor még a Rínából olvasott, és szerintem akkor tett egy ilyen felelőtlen kijelentést, hogy akkor, hogyha esetleg a Tisza behúzza, akkor ő hazajön.
1: Akkor jön a művésznő.
2: Na, hát akkor kérjük
3: számon. Nem biztos,
2: számon.
3: Hogy kell az nekünk.
1: Igen, ez egy jó kérdés.
3: Nem biztos, hogy kell ide.
1: Kell az nekünk,
2: igen. Nyerünk azzal, ha Csicsolina hazakövetődik.
1: Igen. Hol van a nagyasszony? Kérdezi valaki. Eszter még itt dolgozik? Kérdezi egy másik hallgató.
2: Itt dolgozik, van. És holnap jön, és
1: nagyon komolyan csinálja, mert hogy Szabi után bevállalt egy két napot, úgyhogy szavunk se lehet.
3: Igen, és az se hétfő kedre, tehát ne, hogy rögtön jönni kelljen.
1: Pihen még egy kicsit, hangolódik.
3: Gyerekek, okosan kell élni.
2: Dolga van.
3: Tudjátok.
1: Ja. Persze, nem, minek megfeszülni, nem? Nincs nem szabad.
3: Ha persze, ha így is megy.
1: Így kell csinálni. Múlt héten nyertem Dásztrofi jegyeket, én nem tudok menni, és ismerőt sem találtam. Találtok valakinek, akinek átpasszoltam őket, persze, Ajcsiba. Persze, Bence, meg még vásároljunk be neked, nem? Tehát, hogy nyertél jegyet, azt csinálsz, amit akarsz, nem izé vagyunk, szeretet otthon, meg megoldó képlet.
2: Ne szórakozzál, tudod, hogy ez micsoda érték egyeseknek?
1: Nem érdekel.
2: Nem
1: az apukájuk, meg az anyukájuk vagyunk, meg
3: adtuk a jegyet.
1: Oldja meg, felnőtt ember.
3: Okay. A Julinak tudtok írni, jó? A Juli Insta oldalára.
1: Juli Insta oldalára.
3: Írjatok.
1: Fazekakat, edényeket. Mindenféle lámpákat, infravöröseket.
3: Úgy kezd, hogy hashtag zsibvásár. Jó? Tehát hashtag zsibvásár. Drága Juli, szükségem van a mitén jegyekre 1-2.
1: Okay. Van egy alig hazánk szepter lámpám. Egyszer infrásra vele, el tudod nekem adni 4 kilóért. A 3 kiló, az se baj.
3: Jó? Minden mehet Julihoz.
1: Ezt tessék megoldani erre, se kapacitásunk, se lehetőségünk lenne igazából, de nem tereljük ezzel Annát, van elég dolga. Nyersz valamit, megkapod, átveszed, azt csinálsz, amit akarsz. Jótékonykodni pedig otthon jótékonykodjál. Ha meg nincs barátod, meg családod, az meg akkor te hibád.
2: Gondolta, hogy felajánlja valakinek.
1: Nem szeretem az ilyen kispolgári jótékonykodást.
3: A jótékonykodást csináld nagyba.
1: Csináld nagyba, vagy old meg a jegyeidet. Így van. Igen. Nem kell itteni te hamiskodni.
2: Úgy igazából, van, Balázs,
1: igen. Na gyerekek, egyébként mi újság?
3: Egyébként csend, nyugalom, visszaállás a hétköznapokban. Edzés?
1: Edzés
3: mi
1: volt.
3: Edzeni?
1: Én voltam tegnap.
3: Te is, jó? Én is, akkor már ketten vagyunk. Juli?
1: Átmozgató jelleggel.
2: Nálunk mi vettünk egy evezőpadot, és én azt használom minden második nap. Minden második nap leevezek egy ilyen 5-6 kilométer.
1: Most mondom neked, október 1-én lesz az utolsó, hogy beleültél. Ha nagyon optimista vagyok, akkor...
2: Nem, ez április óta megvan. És április
1: óta evezel?
2: Aha, igen.
1: Le a kalapban. Jobban bírod, mint gondoltam. A különböző fellángolásaidat. Ez most egész komolynak tűnik, akkor, hogy már 3 hónapja elvezel.
2: Van a szobabicikli, amit ugye mindenki nagyon lelkesen megvásárol, és egy idő után ruhafogás lesz belőle, de ez az evezőpad, ez egy fasz a dolog. Ez jó.
1: Annyi, hogy bika hátatok lesz, semmi más nem, de olyan hátatok lesz, érted, hogy a Feri egy le tud rajta szállni, de arra tökéletes.
3: Jó csinálja, lábat is edzett.
2: Igen, egyébként popsit, és szeptembertől újra box. Eldöntöttem. Na. Visszamegyek. Na.
1: Voltál egy párszor.
2: Voltam. Hát ezt két hónapig tartott.
1: Na azért mondom, hogy voltak ilyen fellángolási összem, ami otthon is újzós edzés, aztán jóga, aztán...
2: De én ezeket így variálom. És most van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
3: Hogy örül? Már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
2: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
1: Na?
2: Elmegyünk sellőúszás tanfolyamra.
1: Az jó?
3: Jézusom.
1: Úristen, de hogy nem Annának hívnak.
3: Az, amikor felhúzol a lábadra egy ilyen farkat.
2: Fel.
1: És lefele merülsz.
3: Lesz.
1: Ja, csak táncolsz a vízbe, hülye.
2: Nem, rendes hableány. Workshop.
3: Hableány workshop.
1: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
2: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
3: Azt mondja, na miért én? Miért?
1: Van élet. Mondják, hogy van élete. Te élsz. Te jól érzed magad.
4: Figyeltek, jó reggelt. Hát figyelj, most, hogy mondjam, eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
2: De nem tudtad, hogy mi hiányzik. Nem. Októberben befoglaltam egy időpontot. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
4: Gyönyörű ez.
2: Megtanuljuk, hogy kell víz alá merülni, sellő módjára úszkálni, levegőt.
1: Kinek a Porsche Cabrio a kapuzáneson, kinek a menopauza. Ezek ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
4: Csillogós pikkelyünk.
1: Ugyanúgy megőrültök, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
2: Kagyló felsőnk és csillogós pikkelyes úszó alsó.
3: És már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
2: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
1: Így fogtok így vergődni, így a szonyba, így haladni, mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
2: Igen, és beforgatjuk magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagyjuk.
4: A nagyon kecsesentől félek egy kicsit.
1: Esetleg... De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit,
4: jó.
1: Siófokon, a Szabadstrand mellett.
4: Sokkal tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy
1: jobban is állna. A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstól Kilitin, de
4: nem rossz, de
1: megmondom őszintén, hogy nem rossz.
3: Az, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
2: De hogy is nem, de be tudjuk hallgatni.
1: Ezzel én is így vagyok. Nagyon nehezen viszem ki a farkam. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
4: 3 daiquiri után úgy lehozom, Balázs, hogy öröm lesz nézni.
2: Magára rángatja a sellőúsz, hogy azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt.
4: Ó, de szép lesz.
1: Na jó. És még csak kedv van, gyerekek, érted? És sellőúszony tanfolyam. Mi lesz, ha még bejön pénteken? Hát, hogy mi történik még itt?
2: Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
1: Pont jó. Van egy hónapot szorongani. Pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellősz, hogy a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó íz és sellőtan folyamon, bokáig érő gombás vízbe, 38 fokba vergődni 3 taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják, fújják ki az orrukat, 8-as pályán tanulják a pillangó úszást, érted, úgyhogy az egyik kijön, és ilyen tudod, kétoldali bajusz fika van az orrán, és akkor Pistike, ne fújd a medencébe az orrot, ti meg ott nagyon sellőztök, aztán eztek egy pucskockát 600 forintért.
4: Mit csinálnak a nénik?
1: Ne nézz oda, Pistike! Visszál még egy hossz, töröd le taknyod az orrodra.
2: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
1: És ti a gyerekre mentek.
2: Ja, felnőttre megyünk, és rájutólag van egy ilyen melegvizes medence, tehát, hogy
1: mondom, nem fogunk... a melegvizes medencét.
4: Úristen, ott fog ülni 3 papa sakkozva.
2: Nem fogunk cidrizni.
1: Csőr, köröm, bőrdarabokot úszkálnak közben.
3: Ezt nem hiszed el, ezen tényleg egy csomó ember van.
1: Hát tudod,
3: nők a 4 méteres, most mondom, hogy 4 méter a víz.
1: Mindenbe belekapaszkodnak, hogy lassítsák az időmúlását.
3: És malfarkat húznak maguknak.
2: Hát mint az Ariel, úgy fogunk húzkálni a víz alatt.
1: És már úgy jöttek ki az öltözőből, miközben a bácsi ott húzza föl az úszósapkát. Ti már... Csapatjátok ki a komédiuszodában, de jött az öbből végig a folyosón, hogy ahogy szállítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már?
2: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
1: A megvan, megvan az uszony. Megvan az uszony. Ráír vagy tékettes raktár komédiuszodat, tudod, kispesti szállító egység, tudod, egy ilyen gumiszagú valamit majd ott megkaptok. Júj, de jó.
2: Ez csillog, villog, ez flitteres, ja, ez bele... nem egy ilyen béna izélyes, nem egy műanyag vacak, hanem kívülről csillog, villog.
1: Vásd valóra álmaidat, és fedezd fel a tenger csellőként, hát beszarod.
3: Látványos víz alatti sellő trükköket fogsz megtanulni.
1: Mindezt gyere a Kőbányai Kozma utcai úszodába. És ússzál egyet, nagyon jó.
4: Van sellő búvártúrák, tehát szerveznek olyanoknak búvártúrát, akik már ezt a tanfolyamot kijárták.
1: Na várja, igen, ez Horvátország a Rapszigetén, ez valami, hát mondom, kicsit az olcsó verziót. Az olcsó verziót kapott, hallott, Feri, van Horvátország Rapsziget.
2: Van olyan is.
1: Hát ez a komjádi
2: lesz. Nem, ez innen indul, a komjádiból indul, ott megtanuljuk az alapokat, ha tetszik, akkor tovább megyünk a tanfolyamra, ha még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rapszigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
1: Hallod, de azért a pad is normális. Akik egykoron ezek csinálja. Normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyam. Az egy amerikai búvár szervezet a padi. Hát ezeknek is elment az esze. Érted?
3: Egykor szebb világot megérkoztatóként.
1: Nyitni kellett. Nem volt elég, hogy...
3: Ha izére nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
2: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg hablány akar lenni.
4: Nem akartam, de így alakult, Balázs.
1: Sodródni kell. Tudod, ez ugyan sodródni kell. Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Ez így, amit hozza az élet, abba bele kell menni. Erről szól a felnőttkor. Na jól van, hát fotókat kérünk azért majd.
2: Mindenképpen. Ez azért barom jó, azért lesz jó, nekem például jó ez a tanfolyam, mert én például utálom, ha vizes az arcom.
3: Az jó, az szerintem az jót választottál.
2: Ezt nekem találták ki.
1: Víz alatt lemenni, na egy levegővel,
2: nagy levegővel
1: pici fuldoklás, följössz, megijedsz, visszanyomnak, megint lemész, följössz, kicsi pánikrom, te ilyet, abszolút te vagy.
2: A lábad össze van kötve.
1: Be van kötve a lábad, nem tudsz mondogni, húz le, ez a 20 kilós műanyag farok, megtelik vízzel, szerintem a te sportod.
4: De valami szép smink is kell, akkor ilyen vízi.
1: De úgy, hogy az első percben leállsz, egy kicsit megcsúszik a szemspirálod. A szempirálod egy kicsit megcsúszik, a rúzsod elkerődik. Kijössz a vízből, és
3: egy nyomorult
4: úr. Apa, ez egy mélytengeri lámpás hal.
1: Jézusom, ne nézz oda, kisfiam, ne nézz oda. A néni sellős játszik. Na jól van. Hát így, így hát vagytok ti kedden.
3: Nagy ajándékok vannak. Nagy ajándékok.
1: Ezt képest én csak alkoholizáltam tegnap este. Na, tehát, hogy érted?
3: Hát te élni.
1: Nagy tervek vannak, ehhez képest én csak iszogattam csendesen. Hol vagyok én ehhez?
2: Nem tudom, melyikünk járt jobban.
1: Hol vagyok én ehhez? Na jó, van, megyünk gyerekek, jelentkezzetek játékra. Jó, 7:30, aki játszana, írjon nekünk, mi pedig már is itt vagyunk a hírek után.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
10: Világmárkák, világra szóló áron.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Annyi után előttünk. Van, már régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
15: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
16: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
17: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
19: Erre felírok valamit. Grandevú Charádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
20: Reklámot hallottak.
21: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Súlyos sérüléseket szenvedett a Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája. Tanszereket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Mikor ülhet újra repülőre? Ezt kérdezte a honvédelmi minisztertől a tegnap Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája. Az őrnagy súlyos sérüléseket szenvedett, de jól van, kórházban ápolják. 2000 repültóra van mögötte, ez is segíthette abban, hogy a pilóta biztonságos helyre tudta manőverezni a gépét, mielőtt katapultált volna. A balesetet feltehetően műszaki hiba okozta, a vizsgálat még tart. Többfajta drogot is fogyasztott a balatoni autós üldözést gyanúsítottja. A férfi a 71-es főúton menekült az egyenruhások elől, miközben a gyanú szerint kokaint és marihuánát is fogyasztott. Több rendőrautónak neki ment, majd a gyalogos rendőrök felé hajtott, egyiküket elsodorta. A kerekekre leadott lövések sem állították meg, végül Balatonfüreden egy villanyoszlopnak ütközött. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Bósodaba-Üzemplénben földi permetezést végeznek este és éjszaka. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyésztőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Fontos tudni, hogy ezeknek a fajoknak már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilvatermés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári asszály miatt. Mindenről Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke beszél.
2: A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot. Szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság tolltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött. Egyikben sem talált egészségre ártalmas anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is nézzék, a nyugtát pedig őrizzék meg. A főként este, késő este készülhetünk esőre, záporra. Napközben marad a szárazabb idő, délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán keleten, észak-keleten alakulhat ki egy-egy zápor, napközben viszont mindenütt több órás napsütésben bízhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M5-ösön Röszke felé a 73-as és 83-as kilométerek között új terelés épül ki, sávlezárásra és lassabb haladásra kell számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 10-ig a Rádió Egyen.
1: Na, itt vagyunk, jó reggel. Micsoda zene, micsoda újítás, micsoda lendület. Ja, nem. A 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, ma hívjátok Topit a 20-ason? Hívjuk?
2: Hívjuk.
1: Hívjuk. Foglalkozunk a Gripennel, a katapultálással, annak a menetével, a G-hatásokkal, meg utána járunk egy kicsit, hogy dönt a pilóta mindent. Ugye biztos mindenki hallotta, ha valaki nem, tegnap ugye lezuhant egy Gripen, és a pilóta hősiesen elvitte még lakott terület mellől, meg katapultált, sérüléseket szenvedett, jól van, kórházban van, hát a gép az nyilván felújításra szorul. Ma műtik?
2: Újra kell festeni.
3: Igen,
1: egy tisztasági festés.
3: Hát az szerintem oda van, azt apróba, ócskavasba még át tudod venni. Ami viszont érdekes, hogy ugye ezek a gépek ilyen gyakorlatot hajtottak végre, egy-egy elleni küzdelemnek hívják ezt. És hogy ezen voltak éles fegyverek.
2: Nekem is ugyanez jutott.
1: Hát ez, igen.
3: Hát de miért raksz rá? Mindenket ki akarod lőni, ezért Kovács Honvédet a másikba?
1: Hát lehet, szerintem lehet, hogy ennek majd megkezdjük a Topit, én nem tudom, technikai oka van. Aha. Hogy az éles fegyverrel más a súlyelosztás, hogy az tudod, hogy azzal gyakorolsz, hogy az a legyen megpakolva, legyen megterhelve, olyan súlyú géppel repüljed, azt hát föl lehetne rakni az itomtéglát. CO-palackot, vagy itomtéglát, nem tudom, hát ezt meg a Topit megkérdezzük.
3: Jó. Nekem csak így ez volt az első, olyan érdekes, hogy ez lakott terület fölött is megy meg. Mi a francnak tesznek rá ilyeneket?
1: Jó. Aha. Na, Topit, ez egy jó kérdés, hogy miért van rajta.
3: Megvan még a 20-as száma, vagy csak a másik?
1: Csak a 20-ason lehet hívni.
2: Internet alapon
1: Topi csak a 20-ason, úgyhogy hívjuk. 8 után megnézzük majd, hogy mi a helyzet. Tegnap azért ez nagy kört futott mindenhol, hogy azért nem szoktak ezek a Gripenek csak úgy itthon lepotyogni azért. Régóta itt vannak, régóta szolgál velük a Magyar Honvédség, de hogy nem nagyon hallott, hogy úgy lelepotyognak.
2: Úgyhogy... Azt hiszem, hogy 3 ilyen baleset volt. Volt egy év, amiben 2 is.
1: Igen, mígekkel talán, de Gripen nem. Gripen volt, igen.
3: Ugye a Topi még míggel katapultált, utána azt hiszem volt még egy míges eset, és utána már a Gripenek jöttek. Hát figyeljetek, azért ez egy technológia, ugyanúgy, ahogy egy autó is meg tud hibásodni, egyértelmű, hogy ez is meg tud, csak ez egy veszélyesebb sztori.
2: Hát igen. 2006 óta vannak itt Magyarországon.
1: Ja.
2: Én nem tudom, hogy egyébként egy Gripen, hogyha egy 20 éves Gripenről beszélünk, az mennyire...
1: Hát kérdés, hogy ezek a svédek, ezek hogy újítgatják? Úgy vannak, mint a szabbal, hogy jó, az elmegy sokáig, azt nem hogy nyilván van ennek egy évi repülési órája, meg karbantartása, meg kötelező szervize, persze nyilván ez szigorú.
2: Most van-e benne légkondi?
1: Dogfight, így nevezik az 1 vs. 1-et, Peti küldte nekünk. Na, ezeket akarjuk megkérdezni. Meg a katapult is egy barom izgalmas dolog, hogy az hogy hozza meg azt a döntést a pilóta, mikor katapultál, milyen erők hatnak rá. Szóval tök érdekes az egész. Úgyhogy beszélünk majd. Topi, de csak a 20-ason, nem Anna?
4: Ugye?
1: Csak a 20-ason. Topi csak a 20-ason, nem ilyen hívhatjuk, igen.
2: Minden idők legszűrális.
1: Az óriási volt, igen. Ha már a levegőben van, és riasztást kap, akkor egyből tudjon menni. Hát gyerekek, itt mennyi vadászpilótánk van nekünk, oda néz. Ez még az éles fegyvere vonatkozik, hogy ha közben kap egy riasztást, aha, akkor tudjon menni.
3: De hogy ne kelljen még leszállni, fölpakolni.
1: Laikus, nem tudjuk, nem. Tehát ez nem biztos, de el tudjuk fogadni ezt is, hogy ezt is meg fogjuk kérdezni. Ha beválik, akkor itt sok pilótánk van, aki ért a repüléshez, gyerekek. M3-os bevezető Budapest felé motoros személyautó. Ezt Dávid küldte nekünk, köszönjük szépen. És igen, ennyi.
2: Eltűnt a tongsunaptár, nem tongsunaptár. Áll,
3: a jó.
1: Amit szeretnétek, gyerekek. Zsül előszedi egy pillanatokon belül. Szeretnéd?
3: Juli, ezt azért dobott be, mert téged érdekel, mert hogy hallgatók hónapok óta
1: nem kérték.
2: Nem, csak voltak rituáléink, voltak szokásaink reggelente.
3: Hála Istennek, hogy elvesztettük ezeket.
1: Mondom
2: neked. Egy időben szörpikésztünk is, nem akarlak erre téged.
1: Igen. Azok még a bátor idők voltak.
2: Lenne is apropója, de... Na, én nem mondok semmit.
1: Akkor elmondom neked, hogy lezárás nap és kecske.
2: Köszi.
1: Na. Jó, tehát hogyha ja, ez jobb, akkor egy lezárásos kecske nappal indulunk.
3: A kecske az hogy jön ide? Tehát, hogy milyen kontextusban kell használjuk a kecskét?
1: Mindig adnak a tongsú naptár, ad valamilyen állatot is. Tehát, hogy fém nap, kecske.
3: Jó, de étel vagy szex?
1: Ez egy jó kérdés, igen. Mit csináljuk?
2: Igen. Attól
1: igen, tegnap lóma, kecske és lezárás nap. Tegnap elkezdted a start nappal, ma már zárod is a lezárás nappal.
3: Nem volt hosszú a lendület.
1: Na tessék, én vasárnap akarom abbahagyni az alkoholizálást, és az hosszú távú sikernap.
2: Igen?
3: Tessék.
2: Azt hittem, hogy startnap.
1: Nem, inkább abbahagyom pénteken a sokszorozó nap, és akkor hétfőn már el tudom kezdeni újra. Startnap a vasárnap, igen.
2: Kitart egy pár napig.
1: Lezárásnap, ma kéne abbahagyni. Meginne az utolsó Vladimirit Balatonon. Aha. Fölajánlani a Balatonnak az utolsó kortit, és azt mondja, hogy vége.
3: Ennyi volt, köszönöm, jó volt a nyár.
2: Mert megint meg vagyok
1: mert a vasárnap. Így van, mert este megint dolgom van, úgyhogy ez nem fog megtörténni. De a hosszú távú sikernap a vasárnap. Na.
2: Ne ígérj olyat, amit nem tudsz betartani.
1: Na, azt nagyon kíváncsi vagyok egyébként.
3: Zavar most, hogy tehát te most egy kicsit így alkesznak gondolod magad a nyár
1: igen.
3: után?
1: Igen.
3: Na, ez az, megmondjuk.
1: Kicsit zavar. Hát, minden nap iszom.
2: De nem zavar.
1: Ne, de hát engem. Hát miért zavar?
2: Ezt a Feri.
1: Zavarja körülöttem élőkedni. Hát ne engem zavarjon. Hát zavarja azt, aki velem van. Ér. Engem nem zavar. Hát,
3: akinek a kertjében hánytam, az zavarja.
1: Azért iszom, hogy én se legyek zavaró, érted? Ha nem innék, nagyon zavaró lennék. Így elcsendesedek, és akkor el vagyok.
2: A gyerekek lassan már meg sem ismernek józanul.
1: Nem, ők nincsenek ott.
2: Ja. Nem, hát csak látják a végét.
1: Ja, látják a végét, hogy átesek a szúnyoghálón. Igen, azt látják. De meg akarom nézni, hogy mi van. Tehát, hogy ez rendes alkoholista lettem, vagy csak ilyen szalonalkoholista, tudod, aki úgy elengedi ezt az
3: hát
1: egészet.
3: Hát eddig minden nyáron szalonalkoholista voltál, úgyhogy
2: de most belehúzod.
3: Most is.
2: Most ez egyébként rendhagyobb volt, mint az előző?
1: De erősebb volt a mennyiség. Akkor meg a rendszer, tehát tényleg volt benne rendszeresség. Hát gyerek, oda kell figyelni, nem? Hát,
2: a rendszeresség a 0-24.
1: Hát nem vagyunk ki napot.
3: Vagy csinálod, vagy
1: hát, vagy rendesen csinálod, vagy nem. Csak ez a két napon tészi egy fröccset. Hát ez a kezdőként.
2: Ez nem száraz november lesz, hanem száraz szeptember.
1: Száraz, megnézzük a száraz szeptembert, igen. Itt van a játékosunk, Halló Gábor, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hello, Gábor! Merre, hova, mit csinálsz, mi van veled?
4: Éppen az M0-áson haladok 60 irányába.
1: Wow.
4: Viszem a lisztet.
3: Kamionozol?
4: Igen. Hmm. Igen.
1: Lisztet viszel? Hova viszel lisztet?
4: Nem tudom, hogy elmondhatom-e. De igazából Lipóti végségbe viszem.
1: Mi mondhatod persze, a Lipótiba viszed a lisztet.
3: Sütjük a kenyeret.
1: Készül a kenyér, így van. Jó van, Gábor, lisztet szállítasz. Így van. Ja. Bejátszanám?
4: Ferivel szeretnék.
1: Ferit választottad? Csodálatos. Miért Ferit választottad?
4: Tessék?
1: Miért Ferit Csánom. Választottad?
4: Hát igazából ő is motorozik, én is motorozom.
1: Na micsoda.
3: Igen, Balázsról ezt már most Balázs, nem mondhatjuk el.
1: Közös tép van.
4: Balázs is motorozik, de hát mindkettőtökkel egyszerre nem tudok beszélni.
1: Ez így van, legyen a Feri, nincs ezzel. Ma jól van. Oké, na játszatok akkor egyet, elindítjuk. Jó leszel, Gábor? Jó vagy?
4: Igen. Meglátjuk.
1: Na figyelj, 3-2-1, tessék.
3: Megálltál, Gábor?
4: Uton vagyok még.
3: Kérdezz a motorról.
4: Első körben milyen motorokat preferálsz?
3: Triumph.
4: Neked milyen
3: motorokat?
4: Triumphod?
3: Csak és kizárólag. Neked? Te olyan hondás vagy.
4: Ne. Suzuki is vagyok.
3: De japán az a lényeg.
4: Így van. Van egy...
3: Egy Suzuki hajabusa.
4: TSZ-rém van. Előtte...
3: Ez a nagyon gyors?
4: Lassabb. Piros, ez 40 lóerő.
3: Ezek a pirosak. Piros színű.
4: Sárga.
3: Az is szép.
4: Sárga.
3: Hova jársz előtte... vele? Jársz túrázni?
4: Hát így ezt így munkába használom. Munkába járásra.
3: Asszony, fölül néha mögéd.
4: Hát az a helyzet, hogy kerüli ezt a helyzetet.
3: Helyes. Te is kerüljed.
1: Kész vagyunk.
2: Meg vagyunk,
1: Gábor.
4: Meg vagyunk.
2: Olyan volt, mint amikor a hidegvizes medencébe ereszkedsz bele, tudod, hogy...
1: Igen.
3: Ja, és igen. Amikor elért a heréjéhez, akkor volt a majdnem.
1: Nem. Igen. Jól van.
4: Most akkor már kimondom, fekete-fehér, igen, nem.
1: Gábor, hát nagyon jó.
3: Végre kiszabadult belőle.
1: Azt a mindenit. Figyelj, de mutatjuk, hogy mit nyertél, várjál, ez van egy ilyened.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 28-ai ünnepi koncertsóra a Gödöllői Királyi Kastélyban.
1: Na?
4: De jó hangzik.
1: Na, mit szólsz?
3: Mindenféle jó előadók vannak.
4: Igen?
1: Aha, bizonyám.
2: Rúzsa Magdi Király Viktor.
1: Egy kis kultúra?
4: Azt a mindenit. Nagyon szuper, köszönöm szépen.
1: Hazudta Gábor. Jól van, oké, nagyon... nagyon köszi, akkor küldjük aztán. Valami lesz köszönöm. Majd velem. Jó, köszi.
4: Köszönöm.
1: Hello. Na jó van, gyerekek. Oké, ez egész héten van ilyen kis szép nyereményünk. Úgyhogy lehet jelentkezni. Játékra fekete férigér nemre. Jó?
2: És hét után a végére járunk.
1: Hét után végére járunk annak a bizonyos szobornak, ami most már lázban tart bennünket. Devecser felkerült a térképre, a mi térképünkre is. Tegnap ugye megbeszéltük, hogy óriási a polgármester és a tervező, vagy kik ők,
3: hát mik a nevek. Alpolgármester azt tervezte, és a szomszéd falunak a polgármestere faragta ki ezt a nagyon bátor, nagyon előremutató faszobrot.
1: Igen. Szárnyas fallosz, mondhatni tulajdonképpen. És hogy tényleg az, megnéztük a szobrot, nagyon szeretjük, és az van, hogy most meg úgy néz ki, hogy eltávolították a formabontó Mohácsi emlékművet, legalábbis a tetejét. Hát nem voltak elég bátrak.
2: De csitt.
1: De van folytatása a történetnek. Szenzációs egyébként tényleg a sztori. Ugye ez Devecseren történt, tegnap megbeszéltük. Fascinumnak nevezett római amuletteket felidéző emlékművet húztak föl Mohácsra. Tehát teljes a kavarodás. Tehát római korból Mohácsi emlékmű az 500 éves évfordulóra Szent István napján. Itt ebben minden belesűrítettek. És ezek tényleg ilyen római amuletteket idéző fallikus szobrok, ugye? Kicsi szárnya van, és férfi péniszek. Hát ezek lógtak régen a rómaiak nyakán. Hát nem arra emlékeztet, ez az. Egy büdös nagy pénisz. Na most erről még beszéltünk tegnap, ugye átadták, gyerekek is voltak az átadón, és aztán a nap végén láttuk meg, hogy levették a szobornak a tetejét.
3: Egy harmada, a kupak
2: eltűnt,
3: eltűnt, az a talapzat még áll, meg az első két szegmens belőle, de a harmadikat átalakítják.
1: Na de most mit csinál Hajni?
3: Na.
1: A független alpolgármester, Devecser alpolgármester. Hol van Robi? A fakészítő. Mi van a csapattal? Hova vitték ezt a szárnyas falloszt? Ezek mind nagy kérdések.

0: hanem tehát jó arcokat devecsere.
1: Helyes is, és egyébként vállalta, és szereti a műsort, úgyhogy amikor megkerestük, akkor vállalta a beszélgetést. Érdekes a történet egyébként, a folytatása is az lesz.
0: Van már ilyenünk, ilyen 5 méteres köztéri alkotásunk, ami egy... Ez volt az első, vagy ez az első?
1: A 0 kilométer kő szerintem az első olyan, ami egy ilyen stilizált...
2: Nem? Hát azért az szépen adja a nullát.
0: Hát ahhoz azért nagyon kell asszociálnom, hogy én arra
2: gondolom. Nagyon ki kellett éhezre lenni.
0: Mert még látható valahol?
2: Elvitték a izéről.
0: Ez a Lánchídnál volt, de elvitték.
2: Volt a körforgalom kellős közepén át.
0: Igen.
1: De aztán kirakták oda balra. Ott van, szerintem.
0: Még mindig.
1: A sikló alatt.
2: Ja, hát igen, ha a siklóért sorba állsz, akkor a jegybódé mögött meg tudod látni.
0: Nem, az van, hogy elvitték a Clarkenham térről. Én gyerekkoromban mindig ott elmentem, és ránéztem, hogy úristen, innen számoljuk a kilométereket. Ez csak eltűnt, de csak arrébb vitték. Hát 30 éve mibe élek?
1: Na most, akkor lehet, hogy én is teljesen másban élek, de én úgy emlékszem, hogy ezt kirakták oda bal oldalra, a siklótól nem messze, ott áll valamit alapzaton.
0: Ott áll a nullás kilométer kövünk. Aha.
1: Ott van.
0: Tényleg oda rakták. Mondjuk így ezzel a fotóval és azzal a vágással a közepén, Feri?
1: Szerintem...
2: Hát inkább, igen.
0: Régen láttam már ilyet, gyere nézd meg
1: közelebb.
2: Szerintem ez véleményhetetlenül.
1: Ez nem egy nagy nulla, hallod-e?
2: Én ezt megvenném azt a kertbe.
0: Vágtak a közepibe egy járacsot, te így, az egy kicsit tényleg hasonlít.
1: Megállsz előtte, és az egy előjáték.
0: Igen, azt gondolom, hogy
1: ez a teasing.
0: Ez így ebben a formában nagyon szép. Na jó, szóval akkor hívjuk a mi hajninkat.
1: Igen.
0: Devecser független alpolgármesterét, és utána járunk, hogy mi a helyzet a szoborra, jó? 3 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Extrém Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd egy áva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú Családi Nap szeptember 6-a város. Háza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
8: Sziasztok, sportarcok!
9: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
10: Ingyenes házhozszállítás a KFC-től. Rendelj a KFC

0: szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
1: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Klasszik a Rádió Egyen.
1: Nem folytatják a kiképzési repüléseket a Gripenek átvizsgálásáig. Tanszereket ellenőriztek a fogyasztóvédők, még a héten is írtják a szúnyogokat. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. Tegnap zuhant le egy vadászgép Szolnoknál, műszaki hiba okozhatta a balesetet. A pilóta katapultált és már súlyosan megsérült, jól van. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta, a pilóta felkészültségének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. A fedélzeten rakéta és gépágyú lőszer is volt. Györfi Mihály Szolnok polgármestere is köszönetet mondott a pilótának azért, hogy sikerült lakott területen kívülre vinni a vadászgépet. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaú-Zemplénben földi permetezést végeznek este és éjszaka. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyésztőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Fontos tudni, hogy ezeknek a fajoknak már a virág alá tétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. A NAV is tudni akar róla, hol rottyog a cefre az üstben. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja, az adóhatóság pedig a szabályok betartására figyelmezteti a házi főzdéket. Nem elég, ha a barátoknak szólunk, a főzés megkezdését kötelező jelezni a hatóságnak is. Mindenről Lincmajer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője beszélt.
2: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 liter.
1: Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság tolltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött. Egyikben sem talált egészségre ártalmas anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is nézzék, a nyugtát pedig őrizzék meg. A főként este, késő este készülhetünk esőre, záporra. Napközben marad a szárazabb idő, délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán keleten, észak-keleten alakulhat ki egy-egy zápor, napközben viszont mindenütt több órás napsütésben bízhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Dolgoznak még a burkolaton Szentendrén a 11-es főúton, a 18-as és 22-es kilométernél. Mindkét oldalon sávszűkítésre kell számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója, a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Élőszervesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók.
2: Jó reggelt.
3: Hello.
1: És már is belevágunk így a kedd reggelbe. Ugye azt nézem, hogy közlekedés fronton hogy állunk, van-e valami, de egyelőre csend van. Jövő héten már ilyenkor kitör majd az őrület, de most még csak egy ilyen kis laza visszaszoktatás.
3: Bár az M7-esen olyan forgalom volt megint hajnalban.
1: Jövögetnek fölfelé, nem?
3: De
1: nem
3: most
1: az van?
3: Kedden.
1: Igen,
3: mert a hétfőt azt értem, tudod, azt beszéltük, hogy vagy elindulsz vasárnap délelőtt 11-kor, hogy állj a dugóban.
1: Igen.
3: Vagy jössz hétfő reggel, de most kedden.
1: Megindulgatna itt mindenki. Igen, valószínűleg sokan térnek vissza a munkához is, igen. A Gripen interjúhoz az megvan, hogy 10 millió vadászrepülő szakember ország vagyunk, szóval a Facebookon azért vannak okosak. Peti küldte nekünk. Peti, nyugodtan, ha kigyűjtöd, akkor szemezgetünk. Ha látsz egy-kettőt screenshotot, kiküld el Viberen, megnézzük, foglalkozunk majd a Gripen témával is. De hát közben itt nagy dolgok történnek, és nagyon szeretjük ezt a sztorit, mert megint annyira jó, és annyira magyar, és annyira mi vagyunk, de közben szenzációs az egész. Ugye a devecseri történet és a különleges szobor, amit mi tegnap megláttunk, beleszerettünk, és azt gondoltuk, hogy úristen, de jó, végre történt valami igazán formabontó Magyarországon. Egy hatalmas szárnyas falloszt állítottak föl, ugye Devecser alpolgármestere megálmodta, egy fakészítő megcsinálta, és felhúzták. Ugye római kori fallikus szobrokat arra hajaz. Mohácsi emlékmű augusztus 20-án. Kész a Jancsó film, meg vagyunk.
2: Az általános iskolásokkal.
1: Általános iskolás,
2: felszenteléssel.
1: Felszenteléssel, papokkal gyerekek, ispánokkal, óvodás és iskolás gyerekekkel, miközben egy 5 méteres hatalmas oborban ott most jelen pillanatban szárnyakkal, érted? Hát, ha Jancsó élne, azt mondaná, egy két ló, egy kicsi füst, egy félmeztelen nő még valahol, és miközben valaki egy visszhangos mikrofonban mondja a köszönőbeszédet, leforgatják a falikus szobrot.
2: Mi kis falunk kakaós briós szobra.
1: De tényleg, ez abszolút, abszolút fikció, de közben nem mert, hogy ez megtörtént, megírta ugye rengeteg lap, Devecser független alpolgármester ugye írt egy Facebook posztot, ahol megszólította az online közvéleményt, és mellékelt hozzá egy képet is magáról a műről, ugye? Hát magáról a műről.
3: Arról, amit ő álmodott.
1: Amit álmodott, ugye? De nem egy ilyen, tényleg egy ilyen dühös, haragos, sértett visszatámadásról van szó, még csak nem is áldozati szerep,
2: nem.
1: Hanem hogy egy nagyon szellemes, jó hangulatú válasz a történelmi évforduló kapcsán és az 5 méteres szobor kapcsán. Tehát, hogy ugye, óriási történet. És tegnap eltűnt a mak része a szobornak.
3: Igen, a felső egyharmad.
1: A felső egyharmad, a legfontosabb.
3: Együtt, a legfontosabb, legkifejezőbb rész, érted, ami így közvetítette az üzenetet.
2: Lemetélték,
1: körbevágták, elvitték. Itt már lehet, hogy különböző zsidó közösségek is felszólaltak, hogy miért nincs körbemetélve.
3: De szerintem az körbe volt. Egyébként csak mondom, szerintem az körbe volt.
1: Egyébként körbe volt, tehát hogy körbe volt. Na most eltüntették az egészet, és kicsit szomorúak vagyunk, mert hogy végre volt valami élő, valami izgi, valami igazán bátor. Ahogy a polgármester és egy fakészítő nem törődik azzal, hogy mi lesz majd itt a világban. De hát aztán ez a történet ennél különösebb.
3: Ezt hívják úgy, hogy művészi szabadság, gyerekek, és itt a művészi szabadság sárba tiprása történt meg, az, hogy leszették.
2: Mi ünnepeltük ezt a kezdeményezést. Végre egy bátor emlékmű.
1: Igen.
2: Ami bekerült a hírekbe.
1: Ami bekerült a hírekbe. És felrakta Devecsert a
2: térképre.
1: A térképre, hogy emberek zarándokolnak el majd, és hajtanak fejet a szobor előtt, de eltűnt a szobor. Úgyhogy arra gondoltuk, felhívjuk Devecser alpolgármesterét nyárs hajnalkát. Tehát tényleg fikció, az egész egy mi kis falunk rész. Hogy mondja el nekünk, hogy készült a szobor, és mi van most?
2: Elvileg ő tervezte ugye ezt a műemléket.
1: Azért az a hány A4-es lapot rajzolsz tele ekkora?
2: Milyen állapotban?
1: Hogy csinálod?
3: Miből indulsz?
1: Honnan indulsz? Milyen álmaid vannak? Mi van a tudatalattidban? Nem? Tehát egy csomó kérdés. Na, de mindjárt megkérdezzük Hajnit. Hello, Hajni, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt!
4: Köszönöm
1: reggelt
4: a megkereséseteket, és a Rádió Egy előtt le a kalappal az egyetlen egy csatorna, aki egyáltalán megkeresett a témával kapcsolatban.
3: Na, tudod,
4: úgyhogy köszöntök mindenkit.
1: Hát mi nagyon szeretjük, olvastuk a posztodat is, amit kiraktál. Nekem nagyon tetszik, ugye, mert nem tényleg nem ez a dühös visszatámadás, meg az áldozati pózba helyezkedés, hanem tényleg egy ilyen jó hangulatú poszt arról, hogy hát történelmi évforduló kapcsán ismertségre tettél szert, nem úgy, ahogy te szeretted volna, de mégis csak azért hát is ismert lettél. Na, mesélj egy kicsit, szóval ezek a te terveid alapján készültek, maga a szobor.
4: Így van, ezt vállalom, bármikor, bárki előtt, a nagy nyilvánosság előtt, szűk körben, és valóban az én terveim alapján készültek. Egy kicsit megcsúszott a történet ott, hogy vázlatokat rajzoltam, mert ha vázlatokat rajzoltam volna, akkor egy szárnyat csiga jelent volna meg, tehát körülbelül ezen a szinten áll a rajztehetségem. És most a poént félretéve valóban készítettem terveket. Na, hogy most helyezzük akkor, vagy tegyük helyére a dolgokat, fogalmazzak így. Az én koncepcióm a mi kisvárosunkkal kapcsolatban az, hogy annak idején a vörösiszap katasztrófa szerintem nagyon mély sebeket hagyott rajtunk. Párhuzamot vonva a magyarsággal, a magyarság is kapott már eleget. Van gyönyörű három látványtavunk, és én azt gondoltam annak idején, ezt is vállalom, hogy ennek adjunk teret. Tehát a saját lehetőségeinket használjuk ki. És én terveztem erre egy magyarság útja projektet, ami arról szólna, hogy körülbelül 22 állomásból állna a magyarság történetét bemutató sétaút, ami úgy gondolom, hogy mondjuk egy közösségnek, akár az országnak is egy látványosság aha lehet.
1: És ennek a vége lett volna? A szobor? Ennek a vége, ennek az útnak a vége maga a szobor, csak hogy visszakanyarodjunk a műhöz.
4: Nem a vége, hát nem állunk így anyagilag.
1: Hoppá, várjunk csak, ha messzebbről
3: ez
1: indulunk.
3: Ez az első állomás?
4: A első állomás a kapu, hogy beléphetsz rajta.
1: Aha.
4: Aztán a következő, van, ami már készen van, van egy csodálatos turulszobrunk, van trianoni emlékművünk, van 49-es, van egy 48-as szobrunk, ami egyébként nem itt van, és hozzáteszem egyébként annak a terveit is én készítettem. És úgy gondoltuk, hogy most, mivel Mohács 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor legyen egy mohácsi emlékművünk. Én elkészítettem a terveket.
1: Ne, várjál, csak annyi, hogy kérdezek közben, hogy a terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalattiból ezt így papírra öntötted. Nem
3: de
1: láttad,
3: várjál,
1: hogy, látszott? Hogy falloszokat rajzolsz?
2: Ez egy terápiás folyamat.
4: Ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
1: Igen?
4: De azért nem egy szárnyas falloszhoz hasonlítom mohácsot ezen. Nem.
1: A tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
4: Nem úgy
1: nézett. Hogy lett ebből egy szárnyas fallosz?
4: Megmondom, hogy lett ebből egy szárnyas fallosz. Találtam egy kiváló fafaragót, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
1: Dehogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
4: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom.
1: Aha, tehát lehet az ő tudatalattiában változott ez át egy fallikus szárnyas fallosszá.
4: Igazából a tudatalattiát nem szeretném a fafaragónak
1: vitatni. Valahol ez átváltozott a tervekhez képest, ebből egy fallossz lett.
4: Átváltozott, kapott egy sisakot.
1: Sisakot?
2: Na de akkor ez mi?
1: Sisak, hívjuk így, kupak.
3: Tényleg, de mi volt ez? Te mit álmodtál meg?
4: Nagyon örültem, hogy tegnap azt mondtad, hogy azért elég méretes a sisak.
1: Abszolút,
4: hát
1: tehát azt szokták mondani, 20 plusz kupak.
4: De ez nem a fafaragó hibája. A madár állt előttem. A madár gyönyörűen kidolgozott.
1: Ez egy madár? Hát én várjál, keresem
4: ez
1: a madarat.
4: Ez egy madár, egy sasmadár.
1: Sasmadár!
4: Szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni. A felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak a az elfelejtése.
1: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van?
3: De hol? Van?
1: Hol van? Hát egy kupakot látok egy...
2: Lehet, hogy fordítva
4: raktátok? 5 méter magasan. 5 méter magasan. Itt
1: apró kicsi szemecskéje van.
4: Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
1: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondtad, Robi, van egy kis
2: baj. Te szerinted is ez egy... Tehát nem úgy néz ki ez, mint egy...
1: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
4: Nem. És nem mondom, hogy miért. De van, aki spárgát lát benne, és van, aki fagylaltot. Tehát ez értelmezés kérdése.
1: Hát aki ebben fagyit látott, meg annak már halott a házassága.
4: Nem fogok vitatkozni ezzel. Én helyettem az értelmezést eldöntötte az internet. Fogalmazunk így, de én ezt tudom poénnal fogadni. Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
3: Na de várj, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát igen. Láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat senki.
1: Történt. És mit mondott a mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
2: Vagy ez jött ki az anyag?
4: Nem fél 19-én felállítottuk, 20-án átadás. Dönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
1: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel, plébánossal. Persze.
4: Aki... A plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem, ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, a hozzá, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallos, és kész. Ennyi. Ezt látta bele mindenki.
1: Hát így van.
2: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
4: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá. Ő nem ezt látja benne. De ha bele akarja, természetesen, de nem nyilatkozhatok helyette. Aha. Akkor azt mondja, hogy jó, oké. Akkor és látja.
1: Na és akkor most várjál, akkor most ezt miért kellett leszedni? Tehát ha ez valakinek sas, valakinek fagyi, valakinek fallosz, akkor most miért távolítottátok el? Hát ez a megadás. Hát nem szabad megadni magunkat.
4: Megadom Balázs a választ. A lényeg a következő. Tehát ott állt a csodás szobor. Amiben mondjuk egy-két ember azt mondta, hogy hát talán egy kicsit fallikusra sikerült. Nem, ez arra sikerült. Én ezt vállalom. Nem kicsit.
1: Nagyon
4: de nem a faragó hibája, hanem az, hogy mi ennek nem jártunk annyira utána, nem nézettük meg, nem mondtuk meg, hogy úristen, mi a vélemény, jaj, te is azt látod benne. Nem, felállítottuk, kész. Gyerekekkel műsort vittünk oda.
1: Eltakartuk a szemüket, csak háttaláltak az emlékműnek, nem nézhettek oda.
4: Nem takartuk el a szemüket, és tudod, én nem takartam el a szemét.
1: Jól tette.
4: Mert a gyerek azt se tudja, hogy az ne,
1: na, a pont a gyerek nem látja benne. Ne rájuk a semmilyen káros hatással.
4: És ami nekem nagyon-nagyon-nagyon szuper volt a történetben, hogy volt egy-két hozzászólás, hogy úristen, mekkora egy undorító dolog ez, és mondta ezt olyan ember, aki a sajátját az életében nem látta, ebben biztos
1: vagyok. De jó vagy.
2: Nagyon jó.
1: Minden faluba, városba ilyen alpolgármestert, mint Hajni.
4: Nagyon köszönöm. Tehát a madár úgy döntött, hogy a madár. Tehát beszéljünk a madárról. A többiről is tudnék, de az majd utána jön. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
1: Lekerült a kupak, eltűnt a
4: lekerült
1: teteje.
4: Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak, és ehelyére... Nem madár lesz, egy teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már edevecs erről a rontást, mert elég bajért már minket.
3: Na várj, Hajni, akkor két szobor lesz, tehát lesz megmarad a fallosz, de azt hova teszitek?
4: A fallosz elhelyezésének még keresjük a helyét.
1: Jó, de nem adunk belőle, valahol álljon.
2: Legyen egy stilizált fészek valahol, igen, amiben a fallosz beleszáll.
1: Igen, nehogy eltűnjön, legyen.
4: Tehát most akkor vigyük bele a komolyságot, mert azért na. Tehát a magyarság útja elképzelésemben természetesen így ebben a formájában. Ezt azt hiszem, hogy aki értelmes észtel gondolkozik, az úgy gondolja, hogy valóban nem élik bele. De az, hogy ez egy egyedi dologra sikerült, még ha nem is ezt akartuk, ezt vállaljuk. Ez így sikerült. De akkor hozzuk már ki belőle azt, amit lehet. És igenis én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
1: Persze, de nem, nem is se abban őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
4: Így van.
1: Na, jó, várjuk az újat.
3: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított fallos szoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
4: A meghívót megadom, erről biztosíthatlak. Egyébként neked meghívó nélkül is belépési engedélyed van Devecserbe, mint mindenki másnak.
3: Jó, ez kedves.
4: Meghívó nélkül lehet jönni.
1: Nagyon jó.
4: De légy szíves, előtte hívjatok fel, hogy hajni megyünk, és a Robinak szóljál.
1: Jó, Robi a fafaragó. Robi a fafaragó.
4: Hát igen, tegnap kibeszéltétek, igen.
1: Ja, igen, Hajni és Robi, hát igen, Hajni és Robi történetét elevesztük tegnap. Na jól van, mikor várható az új szobor?
4: Ezt nem tudom megmondani, mert nyilván ennek van egy átfutási ideje, és nem szeretnék belefutni abba, hogy megint a gyorsaság, a tempó, a hajtóság miatt belekeveredjünk egy másik.
1: Jó, azért egy külső szemnél nézel rá Robira, nem? Tehát, hogy mindenki tudja, hogy mit dob a tudat alatt, megint...
3: Igen, meg hogy alulról
2: nézik a szobor. Nézzék meg
4: utasítottak róla, hogy a polgármester úrnak, aki egyébként Kardos Robert, ha már egyszer Robizunk, rengeteg köztéri alkotása van, és rengeteg olyan fafaragása, amit egyébként érdemes megnézni. Ez most így sikerült.
1: Nagyon jó. Jó.
4: De ezt én úgy gondolom, hogy nem az ő hibája. Ezt tudod, kinek a hibája? Talán lehet azt mondani, hogy mindegyikünké. Mert felállították a szobrot, ott állt előttem, láttam, és megmondom őszintén, ha én arra irányítom a fantáziámat, ami egyébként marha élénk, akkor az.
1: Hát mindenről a 444, tehát mert ők mondták ki először, hogy ez
4: nem. Nem. A 444-et adjuk ebből ki, de valóban ő volt az, aki egy zseniális címmel, és erről szól a média és az újságírás. Hát most, ha azt írja ki, hogy Devecserben emlékművet állítottak, szerintem
2: kikasztítja. Mindenki Devecserről beszél, most mindenki meg akarja látogatni Devecsert, és látni akarja a szobor.
1: És nagyon jókat írtak rólad is, igen. Meg úgy egyáltalán, igen. Az ország
4: igen,
1: emlékművét avatták Devecserben, imádom őket.
4: A 444 is, úgyhogy most én kimentem őket.
1: Jót írtak, tényleg jót írtak, meg röhögtek, meg szellemesek.
4: Hát jó, azért a falloszról nem tud leszakadni a hírója, de
2: arról kevesen tudnak.
4: Arról kevesen tudnak leszakadni, de maradjunk annyiban, hogy mindenkit a jó szándék vezérel, aki ebben bármit tett és részt vett. A gyerekeket meg azért hagyom ki belőle, mert ő ezt a gyerek ezt nem látja.
1: Nem, mindig a gyerekekkel például megbeszélni.
4: Tudod, hogy mikor
1: tettem mutató dolog, mert semmit nem látnak ebből, persze.
4: Azt viszont elmondom, hogy mindenki akkor kezdte ezt látni, amikor megjelent az országos cikk.
1: Ja, mert mindenki azt mondta, hogy de szép sas. Aztán, hogy megjelent a cikk, akkor azt mondta, hogy de szép.
4: Ez egy árnyas fallos, hogy kerül ez az a hülyék ezen?
1: Nagyon jó. Na jól van, Hajni, örülünk, ha van folytatás, akkor beszélünk. Ha áll a másik szobor, akkor arra is ránézünk, jó?
4: Nagyon nagy szeretettel várok mindenkit Devecserbe. Devecsernek nagyon nagy értékei vannak. Bárkinek nagyon szívesen megmutatom, várom szeretettel.
1: Köszönjük.
4: Az egész ország lakosságát egy kávéra, egy ebédre.
3: Új, sokba lesz.
1: Mindenit, nagyon jó. Követjük sokba az eseményeket. Köszi, Hajni.
4: Nekem is sokba volt, amiben én nekem egy kerül.
1: Köszi, Hajni, csáó, köszönjük szépen Nyás Hajnalkának.
4: Köszönjük. Nagyon köszönöm, szép napot nektek, további jó munkát.
1: Köszönjük, csáó, Devecser alpolgármesternek. Jó arc.
3: Nagyon. Meg elvállalta, ő rajzolta, így sikerült.
1: Nem sértődött, nem támadt. Jövő mindjárt 7:30, itt vagyunk a hírek után.
0: Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
6: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
1: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
6: Nyugi, csak egy délelőtre.
7: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
2: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
1: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú Charádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
0: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
7: Lehet is.
6: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
7: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
6: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Tárgyalhat a kormány a rendőrség jogköreinek bővítéséről is. Hővédő bevonatot kaphatnak a sorompóházak. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Bérrendezésről, nyugdíjakról és a rendőrség jogköreinek bővítéséről is tárgyalhat a kormány. A kabinet a héten ül össze, de az országgyűlés is ülésezik majd. Pósfai Gábor belügyminiszter azt mondta, több szakmai javaslat már elkészült, ezeket véglegesíthetik is a következő hetekben. Vizsgálják egyebek mellett a szakmai életpályákat, az állomány tehermentesítését, a sportfinanszírozást és a rendőrség hatékonyabb fellépéséhez szükséges törvénymódosításokat. A korábbi feltételezett visszaélések az átvilágítások előre haladtával közölnek további részleteket. Hővédőbe vonat óvja a sorompóházakat a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis építményekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései vannak. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban romolhatnak el a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilvatermés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári asszály miatt. Mindenről Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke beszél.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Legalább 140 autó égett ki egy ipari parkban a londoni Gatwick reptér közelében. A lángok több órán át tomboltak, egy autószerelő műhelyt, valamint reptéri utasok járműveit is elpusztították. Több mint 2000 otthonban szünetelt az áramszolgáltatás, a tűz ugyanis az elektromos hálózatban is kárt tett. A rendőrség szerint gyújtogatás történt. A főként este, késő este készülhetünk esőre, záporra. Napközben marad a szárazabb idő, délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán keleten, észak-keleten alakulhat ki egy-egy zápor, napközben viszont mindenütt több órás napsütésben bízhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M5-ösön Röszke felé a 73-as és 83-as kilométerek között új terelés épül ki, sávlezárásra és lassabb haladásra kell számítani.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Micsoda muzsika! Azt
1: Mangolés.
0: De pörgött, hú, de új volt, ja nem. 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc múlva itt vagyunk, drága hallgató, kedv van, fordulunk rá. A szeptemberre utolsó rugások a nyárból, holnap-holnap után még akár kánikula is, 30-34 péntekre, a minden segít neki. De aztán jövő héten, ahogy ránézek, igen, hát ott, ja, megérkezik ott ez a 25-22, felélegzünk, vége ezeknek a nagy melegeknek,
2: igen,
0: valószínűleg.
2: És hogyha megnézed a 30 napos előjelezés, viszont eső az gyakorlatilag semmi.
0: Semmi, az ég egyet a világon semmi, igen.
2: Durva.
0: Nincsen. Nagyon viszont jött egy közlekedési hírünk. Baleset az M5-ösön, Pest felé Örkény és Hernád között, ezt Vitya küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi pedig 8 után majd a Grippel ügyel is foglalkozunk. Topit hívjuk a 20-ason kifejezetten, ugye, hogy rendbe tegye nekünk a dolgot. Szabika pedig írja, hogy láttátok nyíregyházi kukkolót, bicikliére állva kukkol be lakások ablakain.
1: Bizony.
0: Eszter lélésen.
1: Hát ne, Eszter ezért nem jött, hogy hát ha őt is meg lehet sírni.
0: Üldözni. Egy
1: engem is.
0: És seprűvel rohan utána.
2: Hát néz a sövényen, de mi oda tolja az épületek oldalához a biciklét, még, és feláll rá?
0: Vagy még ez? Nem olvastam, de tetszik, hogy biciklire állva kukkol lakások előtt. Tehát ez már önmagában nagyon jó.
1: Az ablakon így néz be, nem érné föl az ablakot, ezért oda tolja a bringát, falnak támaszt, fölmász, megkapaszkodik, és...
0: Nem mondta, hogy nem zseni. Hát micsoda? Hát milyen?
2: Addig tetszenek, amíg nem téged kukkolni.
0: Ügyvedesen jó. Falnak támasztja feláll, és lakásokon kukkol egy férfi nyíregyházán. Micsoda hírok vannak itt, azt a mindenit. Na de ha már hősök, nem tudom, hallottátok-e az osztrák tűzoltó esetét. Közel van a határhoz, tehát, hogy van egy sejtésünk arról, Lacival itt közben megbeszéltük, hogy az is kiderül, hogy még magyar volt a végén. Szenzációs az egész történet. Ugye egy 28 éves osztrák tűzoltó, itt a Felsőpúja járás a Burgerland. Hát az közel van. Igen. Tehát az közel van a határoz. 28 éves osztrák tűzoltó. És hát ő nagyon szeret tüzet oltani. Ugye hivatalos állományban dolgozik. És most elkapták, és hát beismerő vallomást tett. De nem, nekem nem tetszik, hogy elkapták. Komolyan mondom. Miért nem hagyták őt valójában dolgozni? Ő azt csinálta, hogy ő annyira szeretett tüzet oltani, hogy folyamatosan tüzeket gyújtott Burgerlandban.
2: Jézusom, akkor egy piromán elmett
1: tűzolt. Nem, ő a szakmáját szeret. Érted? Ő nem a tűz. Tehát ő csak azért csinálta a tűz okozást, hogy aztán oltani tudjon.
0: Kivonult nagy erővel utána az egységgel, és eloltotta azt a tüzet, amit ő gyújtott. A július közepén egy vadászház közelévő domboldalban okozott tüzet. Egy másik alkalommal állítólag a kocsijában gyújtotta meg a papírt, amely a szendvicset csomagolta, kidobta az ablakon az 50-es út mellett, rángra kapott a rét, nagy erőkkel kivonult, és eloltotta a társaival.
2: De mi fel akarták számolni az állomást, és attól félt, hogy megszűnik a munkája, és muszáj volt valamit tennie.
0: Augusztusban megismételte, egy kiszáradt töltést gyújtott fel. A hatósági jegyzőkönyv szerint mindig nagyon lelkesen részt vett a mentésben és az oltásban.
2: Hát
0: elhiszed ezt?
1: Na most azt nem értem, hogy meggyújtod a kis papírodat, amiben a anyukád vagy a léberkéz szendvics benne volt. Kidobod ahogy hívják ott a papírt? Megvárod, hogy fölgyulladjon?
0: Igen.
1: És te gyorsan bemész az őrsre, beöltözöl és kivonul?
0: Nem, elmondta, hogy egyébként ő bejelentést tett a tűzről.
2: Felhívta a kollégát.
0: Felhívta az állt
2: haverokat.
0: A haverokat, illetve nem az őrsöt, hanem ugye az osztrák 112-t, ahol ő bejelentette, hogy tüzet lát. Nem ismerték már, hát utána, hogy ott ugye nem ismerték meg a hangját. Bement az őrse, fölvette a cuccot, és kivonult nagy erőkkel, és eloltotta a tüzet. És azt mondja, hogy ő nagyon szereti a munkáját. És ő nem akar semmi rosszat. Nem akarta, hogy baj legyen, izgalomra vágyott, mert hogy nagyon szereti a bevetéseket tűzoltók. Én üldögéltek, és nem csináltak semmit. Nem volt tűz Burgerlandban. Csinált 3 tüzet, leégetett 3 falut, de mindig ott volt, amikor oltani
1: nincs
0: kellett.
1: Nincs tűz, nincs munka, unatkozol, bent ülsz, már most minden sok játszmát lejátszottatok.
0: Nem mondd, hogy nem jó arc a csávó.
2: Ezek a szuper kettősök így körülöttünk élnek, baszki, hónapok óta nem esett egy csepp eső sem, erre fogja magát a hivatásos tűzoltó, és felgyújtja a domboldalt azért, hogy utána kimehessen el.
0: Persze, és fejlődj a segélyhívót. A tűzgyűjtás után.
1: Tudta, hogy megakadályozzák a nagyobb katasztrófát, ő bízott a kollégákban is saját magával.
2: Félelmetesen beteg emberek.
0: Ilyenkor mi van, hogy leszerelik 3 szándékos tűzgyűjtás után?
2: Sőt, hát biztos, hogy eljárás is indul.
0: Igen?
2: Hát ez szándékos tűz, ez szándékos gyújtogatás. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor tényleg úton útfélen azt hallod, hogy iszonyatos a szárazság, nagy a szél, bármi lángra kaphat, ez neki áll és felgyújtja a hegyoldalt azért, hogy utána eloldhassa.
0: Hogy bukott le arról arról nem szól a cikk, arra lettem volna kíváncsi, hogy buksz le? Tehát, hogy észreveszik, hogy gyújtogatsz, összerakták a hívásokat a segélyhívónál, elmondta valakinek ez a hülye, mert hogy kihallgatták, és ő ott ismerte be a három gyújtogatást. Majd mondta, hogy ő nem akart, hogy komolyabb baj történjen. Mindig kivonult.
2: Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy jött az első gondolat. Kit ácsorgott, napok óta nem volt hívás, szomorúan nézegette a tűzoltó fecskendőt.
0: Szerintem igen. Igen.
1: Milyen jó.
0: Szerintem ez volt.
2: Amikor még volt munkánk, sehol egy jó tűz.
1: Hát meg ugye egy hős szerepbe kerülsz. Az összes helyi újság megírta, hogy lángolt a hegyoldal, de a hős burgenlandi tűzoltók megfékezték a tüzet.
0: És mindig jól oltotta el, mert ő mindig úgy gyújtotta meg, hogy ne legyen épületkár, ne legyen emberkár, tehát ügyesen gyújt, ügyesen csinál tüzet, szántóföldek, töltések, ahova nekik aztán vonulni kellett. De soha nem volt komoly emberélet, vagy épületek nem kerültek veszélybe.
2: Tehát ő
0: én imádom a csávót. Nagyon
2: ő
0: jó
2: az
0: volt.
2: Az ember, aki megragadta 6 éves önmagában, amikor még áhítottal és csodálattal nézte ezeket a nagy piros autókat, egyszer elképzelte, hogy majd ő is vezeti.
0: Igen, és aztán gyűjtött 3 tüzet. Igen. Igen. És valószínűleg leszerelik, ugye? Hát ez...
1: Persze, soha többet nem mehet.
0: Soha nem volt a tüzet, mi?
2: De nem csak, hogy leszerelik, hát szerintem, tehát, hogy ez pszichó.
0: De hogy ez egy komoly probléma, hogy gyűjt 3 tüzet? Igen?
1: Hát, hogyha tovább terjed, ez is leég a fél megye, azért az nem egy vicces dolog.
0: Aha.
2: Hát kárt okozol, hát nem tudod szabályozni, hát az egyszer elszabadul, és akkor véletlenül leég egy ház, véletlenül meghal néhány ember, akkor mit mondasz?
0: Az csak, erősebb, igen.
2: Csak ő csak tüzet szeretett volna, igen. Voltani. Akkor ezt hogy igen. Magyarázod?
0: Önfoglalkoztatás felsőfokat ide egy hallgató. Jó volt a piaci rész, a szolgáltatás és a megoldás is egyszer egyébként valójában, tehát teljesen jól csinálta. Igen, ezt pofázom évek óta, hogy az összes egy idióta megkérdezik, miért. Hát tessék, jó napot kívánok. Ne bántsuk a tűzoltókat, nem idióták gyerekek.
2: Nem, tehát, sőt.
0: Nagyon jó, hogy vannak. És hogy közel, ez Burgerland, ugye, tehát ez Ausztria másik oldala. Egy illetve van, ez a Magyarország másik oldala.
1: Emberünk.
0: Simán el tudom képzelni, a végén kiderül, hogy magyar volt a Pali. Óriási lenne. Nem? Tehát ilyet, ezt így meghallod, azt mondta, igen, ez tud lenni egy magyar történet.
1: Nem lehet, hogyha ők oltanak, azért van prémium? Tehát van egy alapfizetésed, amiért ülsz az őrsön.
0: Ja, és plusz minden tűzesetnél ilyen valami.
1: Igen, és minél több kiszállásod van, minél több tüzet oltotta el, azért van valami prémium. Lehet, hogy a lóvéra ment a csávó, nem?
2: Vagy, hogyha hencegni akar, akkor lehet, hogy TikTok videókat készítette ebből. Tudod, hogy lassítva vonul a locsolócsővel, felhúzza izét, a felszerelést.
0: Azért az jó megfejtés, jó, hogy nem patológusnak ment. Ugye? Tehát az egészen jó megfejtés, igen. Az igazi hivatástudat égett a keze alatt a munka. Küldik a hallgatók. Na, és akkor miért nem kap prémiót? Miért nem dicsérik meg? Miért nincs valami plusz, amit kap? Hát eloltotta a tüzeket. Nem is értem, komolyan mondom. Tényleg.
1: Azt szerintem ott bukott.
0: Ezek az osztrákok se értik már.
1: Hogy mindig ő jelentette a tüzet.
0: Az na, valószínűleg ezt tették igen, össze, igen.
1: Idő után gyanús lehet.
2: Na,
1: nem?
2: De várjatok egyébként, tehát, hogy most azért voltak ilyen tehát, hogy sok apróbb tűz volt.
1: Én értem, Magyarországon, de hogy mindig egy csávó jár ott, azért azt szerintem gyanús. Plusz azért a tűzoltók ezt ki tudják nyomozni, hogy ez egy öngyulladás volt, egy régi törött üveg, igen, vagy pedig hát a szendvicses, hogy hívják, még ott lángol, papírot lángol.
0: Azt, hogy mondják meg egy ilyen rommá leégett házba, tudod, látod ezeket a fekete kormos képeket, minden leégve, oda megy egy ilyen tűzolt, és azt, hogy igen, ez gyújtogatás vagy nem. Hogy hogyan a lángútja, hogy megy, hogy terjed, a tűzfészek hol volt, honnan indult, fél zsenika, hogy ezt megfejtik. Mindent ki tudnak olvasni, tehát állsz ott ilyen romokon. Aha. Nem? Hát. És oda megy egy tűzolt, és azt mondja, hogy innen indult, ide terjedt, szándékos gyűjtogatás volt, zseniális, hogy csinálják. Ez tényleg elképesztő.
2: Az nem lehet, hogy Hansnak az uzsonnás doboza is ott volt a tűzfészek mellett a saját nevének.
0: Igen, ott volt a monogram. Igen, az így erős egyébként.
2: Voltak jelek.
0: Igen. Ez biztos, hogy nem magyar, már a magyar nem fog neked extrán dolgozni. Igen, egyébként tényleg ez kizárja. Magyar nem csinál ilyet. Ül az őrsön, fölveszi a lóvét, aztán meg is van. Ja.
2: Képzeld el, ha nőgyógyász.
0: Igen.
1: Csinálsz magadnak plusz munkát?
0: Ausztriában egyébként önkéntesek a tűzoltók?
1: Nem tudom.
2: Hát vannak is. Hát Magyarországon is vannak önkéntes tűzoltók, és vannak a hivatásos
0: vannak tűzoltók. Vannak rendes hivatásos tűzoltók, nem? Igen. Tehát nem az, hogy ott mindenki önként dolt tüzet, bemegy, és akkor vállal 4 órát, hanem rendes hivatásos tűzoltók is vannak.
2: Nem, hát ez hát ugyanolyan szakma. Igen. És vannak az önkéntesek, igen, akik így...
0: Akik még így néha bemennek tüzet oltani. Aha. Nem, mert azt hallottam, hogy a hókotrók is egy csomószor télen, hát fölrakják a hókotrót, és az osztrákok ugye csinálják.
1: Hát ott falun belül.
0: Falun belül megcsinálják simán. Tehát nem a közút csinálja, hanem a saját városát két önkéntes fogja, és megcsinálja. Ott olyan megy az önkéntes meló, az olyan ügyesen csinálják egyébként.
1: Nagyon jó felvetés érkezett ugye erre, hogy van egy csávó, aki saját magának munkát csinált, hogy tegnap beszéltünk a motoros fiúval, aki ugye most már sokszoros életmentő.
0: 3 percenként megmenti valakinek az életét.
1: Gyanús!
0: Nagyon fura. Nagyon fura. Egyébként igen. Tényleg 2 héten belül 3 embernek mentette meg az életét. Mit csinálsz már itt? Komolyan mondom, mit csinálsz itt?
2: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
0: Én engem annyira nem volt, megmondom őszintén. Hogy mondjuk, ha autót lehetne vezetni, azt igen. Hogy egy ilyen nagy...
2: Egy ilyen riasztásra úgy odaállnál. Tehát, hogy ott vagy az őrsön, megszólal a csengő, le kell csúszni, föl kell venni, be kell ülni, menni kell
0: szállni. Az vagy látom, hogy mi történne. Tehát mindenki tesz-vesz körülötted, te hülye próbálsz fölöltözni, lecsúszol valahol, hülyén ülsz az autóba, aztán utána, hogy kapkodnak, jönnek, mennek, mindenki tudja a dolgát, de nem tudod, mindig arrébb löknek, hogy menj már innen zavarsz, tehát hogy mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
1: Látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
2: Ó, de csak félmeztelenül.
0: Na, igen. De egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-olt dolog?
2: A szexi.
0: Igen, abszolút. De maga az egyenruha? Vagy
2: nem hogy... csak, nem, bátrak.
0: Hogy bemennek, kihoznak, egyenruhában
2: oda
0: vannak.
2: Nem fél, nyilván fél, de legyőzi.
0: De ezt képest egy magyar tűzoltó, ilyen 3 számmal nagyobb ruhába látod, ilyen furas isakban kicsit ferdén, tehát nem jön ez az életértés, tehát nem rajtuk múlik.
2: Az amerikai tűzoltók sem egy ilyen feszes uniformisban vannak.
0: Hát azért hanem... milyen az amerikai tűzoltók ruhája, meg hogy
2: hát
0: néz
2: milyen?
0: Az ki?
2: A rohadt nagy zubbony, hát miről beszélsz? Hát egy nagy izében vannak ők is, hát az minden csak nem szexi.
0: Akkor lehetem azt
2: nem, láttam. Az egész tudat az, hogy oda megy, és odaáll, ahonnan te elmenekülsz,
0: hát,
2: ő oda megy,
0: igen.
2: Ő egy hős, igen.
0: 120 bruttóért, igen, szegény.
2: Hát,
0: brutál szarul keresnek, de tényleg elképesztő. És ez szexi? Tehát, hogy ebben van egy ilyen nőként, hogy ő az életét kockáztatja.
2: Hát, hogyne. Hogyne, én minden évben megnézem, van...
0: Azt nem azt mondod, hogy minden évben megpróbálok magamra gyújtani a garázs.
2: Hát, egyszer kiment
0: végre. Hát, ha végre jön egy tűzoltó.
2: Egy tanús kocsival. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
0: A szexi tűzoltó naptár, igen.
2: Igen, általában kiskutyákkal. Hát Istenem, annál szebbet nem
1: lehet. Kiskutyákkal.
0: Iszonyat kígyó.

0: hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
1: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr. Tehát maga az egyenruha azért az hozza?
0: Hát engem a WC-seket
1: De mit tudom, egy pilóta az például hozza, hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel mögöttük, és akkor sok kis liba ott vonul mögöttük, és akkor megy a pilóta négy csíkkal a manzsettáján, megy a másodpilóta három csíkkal, az úgy bejön, az
0: igen,
1: is?
0: Igen, a nagy képet tud irányítani, igen, akkor valószínűleg más is tud irányítani.
1: De az, hogy, sok, hogy ember életekért felel, és hogy 300-an ülnek mögötte?
0: Aha. Hát igen, a felelősség, úgy rábíznám magam.
2: Aha. Igen, pont ezt érzem, hogy vonulnak a repülőtére.
1: Igen, hogy ez így van egy ilyen, hogy egyenruha vonul, nagy tudású.
0: Meg a presztízs, igen. Tehát, hogy az, hogy igen, tehát, hogy keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
2: Tehát ebbe, és a gyönge lehet munka.
0: Igen.
1: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi. Pilóta, mi? Persze, nem is pénzügyőrség.
0: Aztán csillom a szemem.
1: Magyar honvédség, semmi. Jó, a pilóta, bakter egyenruha. Tényleg jön. Semmi.
3: Félrecsúszott csapkába, félrecsúszott.
1: Mezőkövesden a bakter az ugye nem? Persze, New York-i tűzoltók, ahogyne.
0: Csatornázási művek.
1: Az, egyébként az nem.
3: Na hát én megnyitottam neked egy random magyar város tűzoltóságának közös fotóját. Hát
1: nem ott készülnek a félvesztelen fotók.
0: De a random amerikai város tűzoltói sem így néznek ki, ahogy azok vannak a naptárakban, azok válogatott tűzoltók és válogatott rendőrök. Tehát, hogy ezek nyilván, hát előtte van egy casting.
3: Értem.
0: Nem mondjátok, hogy nem láttatok még ilyeneket.
1: De láttam, láttam ilyet, nagyon nehezen rá, de egyszer gyászoltam, de... Na, nem ment könnyen, nem, de szent meggyőződésem, hogy ezek nem tűzoltók. Tehát ezeket megkérik, és 300 dolláros órabérrel odaállnak, neked dagadó bicepszek, atomra kigyúrva, adnak rá New York-i tűzoltóra. A büdös életében nem volt tűzoltó. Igen, tehát jön Jack, és azt éppen a kokszolva, odáll neked, hogy te megvedd azt a naptárt, és aztán semmi köze a tűzoltáshoz, de tényleg jól néz neki. Tehát azt tényleg
0: adom. Ezekkel a helyi tűzoltó családokat támogatok.
1: Igen,
0: és a kiskutyákat, meg a kismacskákat.
1: Na jó, a gyerekek. Oké, menjünk tovább. Topit hívjuk a 20-ason?
2: A 20-ason, kizárólag ez
1: a... Topit hívjuk a 20-ason, és a tegnap lezuhant Gripen repülő témát járjuk egy kicsit körbe, hogy mi történhetett, úgyhogy Topival beszélünk mindjárt, rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz.

0: van, amit átír, és van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
2: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
0: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a város. Házapark. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
7: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
6: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
7: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
13: Na, kinek melyik tetszik?
14: Nekem a Kona. Ő a legkisebb, mint én. És az ára is alacsony.
15: Nálam a Tucson a befutó. Ebben elférne minden játékom.
16: Én a Santa Fe-t szeretem. Ezzel felfedezhetnénk az egész világot.
15: Nekem mindegy. Csak Hyundai legyen.
17: A Hyundai SUV modellek kedvező ajánlatait fedezd fel az Autópalasz Budánál. Már 7.499.000 forinttól. Autópalaszbuda.hu.
18: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
19: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
18: Neked Sedacur Forte kell.
19: Sedacur Forte?
18: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
20: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
22: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
23: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember.
24: Világsztár DJ-k élőben.
23: ATB.
24: Fabi Karten.
23: Umek.
24: Dahul.
23: DJ Quicksilver.
24: Brooklyn Bounce.
23: És az összes hazai legenda.
24: Kedvezményes jegyek a paradiremember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
25: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezményen a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
1: erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádiót.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Súlyos sérüléseket szenvedett a Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája. Tanszereket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Mikor ülhet újra repülőre? Ezt kérdezte a honvédelmi minisztertől a tegnap Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája. Az őrnagy súlyos sérüléseket szenvedett, de jól van, kórházban ápolják. 2000 repültóra van mögötte, ez is segíthette abban, hogy a pilóta biztonságos helyre tudta manőverezni a gépét, mielőtt katapultált volna. A balesetet feltehetően műszaki hiba okozta, a vizsgálat még tart. Többfajta drogot is fogyasztott, a balatoni autós üldözést gyanúsítottja. A férfi a 71-es főúton menekült az egyenruhások elől, miközben a gyanú szerint kokaint és marihuánát is fogyasztott. Több rendőrautónak neki ment, majd a gyalogos rendőrök felé hajtott, egyiküket elsodorta. A kerekekre leadott lövések sem állították meg, végül Balatonfüreden egy villanyoszlopnak ütközött. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten, a Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodaba-Üzemplénben földi permetezést végeznek este és éjszaka. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyésztőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Fontos tudni, hogy ezeknek a fajoknak már a virág alá tétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a kürte és a szilvatermés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári asszály miatt. Mindenről Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke beszél.
3: A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot. Szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
2: Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság tolltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött. Egyikben sem talált egészségre ártalmas anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is nézzék, a nyugtát pedig őrizzék meg. A főként este, késő este készülhetünk esőre, záporra. Napközben marad a szárazabb idő, délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán keleten, észak-keleten alakulhat ki egy-egy zápor, napközben viszont mindenütt több órás napsütésben bízhatunk. Csütörtökre kiadósabb esőt nem mondanak, és úgy tűnik pénteken sem hoz majd enyhülést az eső. Legközelebb szombaton borul majd be ismét az ég, aznap pedig több fokkal le is hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Na itt vagyunk 8 óra után, 10 perce, jó reggelt, drága hallgatók, már is folytatjuk ezt a kis keddecskét, és a Gripen ügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen tulajdonképpen, hát ugye mondhatni lezuhant, a pilóta katapultált, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutópálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk, mentőhelikopterrel ugye a Honvéd kórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a Gripen becsapódása előtt a szolnoki helikopterbázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt.
1: De várj,
0: és
1: akkor ő még le tudott szállni.
0: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni ugye, valahogy a gépet még a szolnoki reptérnek a kifutójára.
2: Sőt, igen. Ha jól értelmeztem, vagy olvastam, akkor nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
0: Igen, a kifutónő úgy döntött, hogy katapultál, a leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten inszálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett, és hát azt tudni, vagy azt szereti, hogy mikor repülhet újra. Igen. Ez milyen jó kérdés.
1: Igen, hogy van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad a szervezetnek, hogy úgy azt gondolnád, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy mikor mehetünk.
0: Igen. Hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életben maradjál.
2: Igen. Tehát,
0: hogy
2: néha leviszi a kezed.
0: Néha lehet, hogy leszakad a kezed, a lábad, de akkor is a katapult működött.
2: Igen.
0: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
2: A géncsérülést termedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
0: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy érezben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasan lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapult. Ez azért sokszor láttuk már ilyen vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy menni generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Ezt a döntést meg kell hoznod, és meg kell rántanod a kart.
1: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
0: Igen, hanem először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot menteni.
1: Igen, lakosságot menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
0: Nem két forint.
1: És igen, akkor utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most már,
0: akkor húzd
1: most
0: meg.
1: Már húzd meg.
2: Ezt vajon kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
0: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van a kar,
2: igen, tehát hol akar még
0: testhelyzeteket. Ja. Én szerintem katapultál nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorol. Ja, mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, ez szívjátok a véremet, ez a 20-as
0: lesz. Ez rajtad van. Na jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
3: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt egy bejövetel máskor a földön, ezt nem tudom. Tehát nem akarok butaságot mondani. Én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földet élt és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségi gép volt, tehát olyan, hogy éles rakétát, éles fegyverzetet, de ez természetes. Ugye látva ilyen különféle posztokon, hogy hát igen, mit keresnek ott, azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
1: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy megtámadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba? Részben
3: igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken, a gépekben, a vadászgépekben benne van a karhatalmi lőszer, pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudja vezérelni egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben, meg ez készültségi szolgálat, éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy menjünk a maglőgombot, mindent, de egy kapcsolóta függ, hogy az, például a rakéta elmegye, vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan, képes legyen arra, hogy a feladatát elvégezze, meghatározott norma időket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
2: Te annó egy MIG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
3: Igen, így van.
2: Mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul és hova érkezel? Nyilván.
3: Kabinból indul és kifelé megy.
0: Nem akármilyen erőhatással.
3: Ez a honnan indul, igen.
0: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füled, hogy katapult, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
3: Így van. A pilótának a feladata az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én még repültem 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapult rendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja, és időben meghozza döntést, ezek lényeges dolgok teljesen. Például a test helyzet fenntartása. Mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát? Ez is az életet befolyásolja, mert például 29-es esetében, hogyha túl magas emelted a katapultcéget, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabb volt a sisakod, mint a katapultcégnek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestől a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngyített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
0: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé kabintető nélkül.
3: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkapu alá, tehát a teleszkópok csak fellökik a kabintetőt, alá kap egy légáramlat, szél, mindegy, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött vagy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlőtt téged a kabintetőn keresztül, mindenestől.
0: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezet? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
3: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Baker például a nyugati gépekben elterjedt katapult rendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkció. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
0: Tehát akkor jól teljesít, hogy leszakad a lábad, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
3: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak a katapult rendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Rippennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól még nagyobb sérüléseket tud okozni, mert az ülést az leválasztja a rendszer. Úgyis a 29-es esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
0: Amiben van a rakéta. Azért te tudod, hogy hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok. Tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van maga a kar. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
3: Hát úgy képzeljétek el, hogyha amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majdnem becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ezt egyértelműen a katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe, ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző, hajózós is, aki ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt, és akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor ilyen is, tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodperc van magát, és ki is lő téged egy 5-7 méteres függelésínen, ki is mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. Tehát a testsúlyodnak a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
0: Hát viszont itt ugye az igazi nálod, azt jelenti, hogy olyan 18-20 g, ami azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
3: Ez így van egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak, normál repülésben bemutató, vagy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10G-ket szoktunk belehúzni, mert 9G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10G, az már tartósan nagyon durva. Az a túlterem.
0: És itt viszont a 20G van.
3: Így van.
0: Mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen írdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
3: Ez talán hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabintető, ezt egyből láttam, meg a készhatárolók lecsapolnak, azt érzed, és utána szinte azonnal 4 másodperc múlva, ahogy megkusztod a kart, onnan egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tudsz beavatkozni, és kb. 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyen, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a katapult karul meghúzás után, lelassult az idő, mert olyan bennülök, és 1, 2, 3, és nem történt semmit a bennülni, és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemem, vagy a 20G. A következő pillanat az, hogy láttam maga a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tól, a légáramtak fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, aminél ez a nagy sebességnél például feltételezik, és utána fordít be az ernyő. És tehát amikor mi kijön a szék, már két stabilizálja ernyő 29-esnél forró nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben földfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
1: Tehát de ha fejjel biztos, lefelé repülsz,
3: 200 méteren viszintesen, akkor körülbelül biztosítania kell a kivetel, de ha van 700 méteret például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért, mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebessége. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodperc az 150 méter, az nem, viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek a 29-esek 340 méter tesz meg egy másodperc a felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függelés sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
0: Azt a mindenit. Ez milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy a sejt szinten hogyhat az emberre, de tényleg, tehát, hogy minden porcikádban ott van.
3: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterre is azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír, vannak azok a kis rácsok, azok keresztmerevítők. A csontszerkezet hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beroskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szint. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat, nekem is átolcelti tetőtől talpig a legutolsó érrendszerig átnézték a dolgokat műszerekkel, és utána derült ki nekem, az emeri volt egy későbbi egy emeri, az mutatta ki nekem a lombális ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban az gerincsérvet.
0: Kicsit megsillett a gerincet. Ilyenkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
3: Nem, ilyenkor azon, hogyha fizikálisan és orvosiak nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sok helyen ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy 2 hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kedvem beülni gépbe.
0: Tehát nagyon mert hogy erősödött a félelem, amit okozott.
3: Nem félelemnek hívom.
0: Vagy szorongás, vagy nem tudom, hogy
3: nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adarany szintem. Tehát nincs adaranom. Tehát, hogyha valami megijesz, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GTR-1004-esre, tudom, te is motorozol, és volt, hogy kicsúszott alól, például a motor egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra balra, és hogy teljesen hűvös fejjel végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen után az adarany, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. Ez nem egy jó dolog.
0: Ott a katapultnál ez elment a katapultnál.
3: Hes elment.
2: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? A torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
3: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Molnár Gábor Bagira volt földön egy kis kézirádióval, torony külön egy rádióval, és amit van a videón, az ominózus videó, ő nekem mondta, hogy fordul ki a katapultáj. De ez még egyszer, ez nem parancs, ez egy javaslat, és csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tud, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. Uh-huh. És én abban fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki, és a tűzjelei nem szünetnek, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint forduljon lakott települést. Ez így van írva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, gyakorlatilag becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hová ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még tovább fordul, és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késletessem, de nem robban be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordomű, de nem tudok annót hozzá, hogy mikor fog berobbanni.
0: De ki kell vinned a lakott területről, tehát hogy az a te felelősséged.
3: Én úgy döntöttem, annak ellenére meg is halhat ilyen be az ember, mert mondom, nekünk belevelték, hogy 5-6 másodperc, hogy berobban az egész hajtómű, egész gép. Tehát és amikor tudod, és nappali fényén láttam, hogy a baloldali hajtóművől lángoszlop jön ki, folyamatos lángoszlop, vagyis a jobboldali áll, a baloldali is lángolt, a jobboldali is lángolt, a baloldali is lángolt, és fordulat ugrált, és azt mondtam, hogy jó. És jönnek a nagyokosok, láttam ilyen izéték, most is megjelennek ezek kapcsán, hogy bepánikoltam, még nem pánikoltam, be rossz érzés volt, halálfélelem volt az, hogy a gyomrom összeszűkült, hogy meg fogok halni, meg szia család, de úgy éreztem, végig irányítottam az egészet, hogy mi lesz. A katapultás pillanata előtt a torony is beszólt, hogy 3-22-ig a gépet, ez egy index, katapultál, arra mondtam, hogy értem. De akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer, mit csináltam, mi volt a még hiba, mit lehetett volna tenni, gázkart lehúztam még alapra, és onnantól fogok, puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van, ilyen kilövéskor, egyszer eltörik a nyakcsigolyád, és meghalsz abba a pillanatban.
0: Azt a mindeni. Nagyon kemény.
3: A lábadat is, ha kezedet van kész határól, lecsapja, hogy ne szakadjon a kezed. A lábadat félszörűbe húzni, ha nem, akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatt a lábad a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
2: Úristen.
0: Fú, de kemény. Komoly.
2: Figyelj, most elindul...
0: Mennyi döntés, ez egy másodperc alatt, a jó igen, Isten. Okay. Egy percünk igen. Van még, igen?
2: Hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta azért, hogy megmentse a gépet. Tehát, hogy ilyenkor hogy zajlik egy ilyen eljárás? Uh-huh. De...
3: Ilyenkor az van, hogy csinálnak elméletek egy feljelentés az én esetemben is, hogy csak megtörtént egy baleset, és jön egy kivizsgáló bizottság, aki ugye ilyenkor arról nyilatkozni, hogy konkrétan mi történt, nem szélszó senkinek sem, mert ez a vizsgáló bizottságnak a feladata. És ők átnézik mind a külső, tehát akik voltak, akik látták a szemtanúknak a figyelembevételével, hogy mit mondanak, a külső rendszer, volt a videófelvételek, azokat megnézik, előveszik a maga a több oldalon álló, tehát nagyon több rendszer is van a Gripenben, ami figyeli, mint a fekete doboz, adatokat ellenőrizik, azt is, hogy te mozgatod a gázkart, belépte pedálnak, melyik kapcsolód, mikor kapcsolódsz, mindent mutat. Tehát a sebesítő irányszöget mindent mutat. És ezeket ők kielemzik, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát ha több éppen is előfordul.
0: Fölbukalt, ugyanaz a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekben 50 000 forint per havi részletbe elkezdik utalni a pilótának, hogy na Lajos, figyelj ide, akkor 38 000 forintért részletekbe utald át a 23 millió dollárt.
3: Megfosztott, voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilótahiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló, nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, amit picit fáj az embernek, az
0: ki kell fizetni.
2: A visszapillatot,
0: hogy
2: legalább.
1: Hogy lesz így 21 év után, mennyit törlesztettél?
0: Igen, végtörlesztetted már, vagy még ha mondtak el?
3: Nem, hát én megadok egy bankszámaszámot, oda lehet nyugodtan. De nekem nem kell
0: hálni.
3: Én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundumra csapottam be a földbe.
0: Hogy rányomják.
3: hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomrom, még földön fekve, sisak rajta minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírunk a tiszteletbizottság, hallozott, hogy nem, hogy áll.
0: Mindez oroszul Moszkvában. Igen. Zoli, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
3: Én is. Köszönjük
0: szépen, Szabó Zoltán Ecskori. Vadász pilotának köszönjük szépen, elképesztő. Jövő mindjárt 9:00 pontosan, itt vagyunk a hírek után.
4: Hallottam reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
8: Ennek a Protexin kell!
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
11: Lehet is.
10: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
11: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
10: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
12: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Megmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
13: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
14: Világmárkák, világra szóló áron.
15: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmát Mának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
16: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Reklámot hallottak.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egyen.
1: Nem folytatják a kiképzési repüléseket a gripenek átvizsgálásáig. Tanszereket ellenőriztek a fogyasztóvédők, még a héten is írtják a szúnyogokat, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Átmenetileg felfüggesztették a magyar gripenek kiképzési repüléseit. Tegnap zuhant le egy vadászgép Szolnoknál, műszaki hiba okozhatta a balesetet. A pilóta katapultált és már súlyosan megsérült, jól van. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta, a pilóta felkészültségének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. A fedélzeten rakéta és gépágyú lőszer is volt. Györfi Mihály Szolnok polgármestere is köszönetet mondott a pilótának azért, hogy sikerült lakott területen kívülre vinnie a vadászgépet. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodaba-Üzemplénben földi permetezést végeznek este és éjszaka. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyésztőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Fontos tudni, hogy ezeknek a fajoknak már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. A NAV is tudni akar róla, hol rottyog a cefre az üstben. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja, az adóhatóság pedig a szabályok betartására figyelmezteti a házi főzdéket. Nem elég, ha a barátoknak szólunk, a főzés megkezdését kötelező jelezni a hatóságnak is. Mindenről Lincmajer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője beszélt.
2: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 liter.
1: Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság tolltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött. Egyikben sem talált egészségre ártalmas anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is nézzék, a nyugtát pedig őrizzék meg. A főként este, késő este készülhetünk esőre, záporra. Napközben marad a szárazabb idő, délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán keleten, észak-keleten alakulhat ki egy-egy zápor, napközben viszont mindenütt több órás napsütésben bízhatunk. Csütörtökre kiadósabb esőt nem mondanak, és úgy tűnik pénteken sem hoz majd enyhülést az eső. Legközelebb szombaton borul majd be ismét az ég, aznap pedig több fokkal le is hűl a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenki, 3-4-9 lesz pontosan 2 perc múlva.
1: Jó reggelt.
0: Ez végtelenül bizarr, amit nézünk, és úgy lenne jó, ti is látnátok, drága hallgatók, nem tudom, mennyire figyelitek a pekingi robotolimpiát. Ezt nézitek, hogy mi zajlik éppen a világban?
1: Én csak ilyen részeket látok, de van egy olimpia most, ahol
0: minden
1: számban megméretik őket.
0: Pekingi robotolimpia, ez arról szól, hogy emberekhez hasonlóan, ez egy ilyen humanoid robotjátékok, de felfoghatatlan az egész. Ez már a második húcva a Kínában rendezik most jelen pillanatban. És
1: hát
0: persze, mert megnézett is egy-két videót. Felfogadatlan, ez a pekingi robotolimpia, vagy robotjátékok, extrém feladatokkal mérik össze a tudásokat robotok. És azt látod, tedd be a 100 méteres síkfutás, Zsül. Teljesen szürelés. Hogy emberi számokban 100 méter, 400 méter, 1500 méteres olimpiai számokban futnak robotok, gyerekek.
1: Hogy kilőtt a kis piros.
0: Figyeld, hogy futnak. Egészen elképesztő az eredmény, amit produkálnak. És hát megrendezik őket, és van a végén éremosztás. Itt pontosan azt látjátok, hogy a Usain Boltos 69-es 100 méteres időt, azt megdönti úgy egy robot, hogy 9:39 fut. Usain Bolt emberi világcsúcsa, az ugye 9:58.
1: Aha.
0: És lefutotta a robot 9:39 alatt. És az az érdekes, nem is az az érdekes, hogy ő gyorsabban fut, mint Usain Bolt. Nem ez a lényeg. Hanem megnéztem, hogy ugyanez a robot, ez tavaly milyen időt futott a pekingi, vagy az olimpián.
1: El se indult.
0: De elindult, és tudod, mit futott ez, aki most 9:39-et fut? 21 másodpercet futott százon. Tehát egy év alatt...
1: Biztos, hogy sok fehérje volt.
0: A 21... Abból adhatnának,
2: hogy mit.
0: A 21 másodperc alatt ez a cég a 21 másodpercet, ezt lehozta 9:39-re, és ezzel megfutották egyébként a minden idők legjobb idejét. A 9:58-es Usain Bolt már sehol nincs. Az emberi világcsúcs 400 méteren 38:15, 43:03, itt is nyert egy robot, 38:15-öt futott a Tiagong nevezetű robot. Helyből magasugrás 2,88 méter, távolugrás 7,97, és...
1: Jó, szinkronúszás volt már?
0: Ne, szinkronúszás nincs, de figyelj, az van, megcsináljuk, hogy ütköző falnak rohannak a végén a robot.
2: Megállás nincs.
0: Sem tudnak megállni, és
2: felborul és porralótóval oltják.
0: Felborulnak a robotok, és azt látod, hogy utána jön az ember, és érmet rak a nyakukba, és ott állnak ezek a fura emberszerű humanoid robotok, aha, nagyon emberszerű a mozgás, felfoghatatlanul gyorsan futnak. Figyeld, hogy fut a piros. Nem hiszed el, Isten. Odén a csávó és érmet oszt.
1: Tudod, mi a vicces?
0: Figyeld a becsapódás, és felállítanak nekik egy
1: tovább.
0: És ugyanúgy, ahogy tulajdonképpen az atléták is belefutnak egy ilyen szivacságyba a végén. Egészen durva.
1: Hogy most még egy kicsit ilyen megmosolyogjuk ezeket a felvételeket, hogy jó, nézd, hogy neki szalad a falnak. Úgy nézzük, mint a kísérleti egereket, nem? És aztán pár év múlva, meg hogy ezek a robotok fognak nekünk munkát adni, meg hogy igazából fordulni fog a kocka, meg mindent.
0: Tehát
1: most még
0: kacarászunk
1: ezekről, és aztán egyszer csak azt fogjuk észrevenni,
2: hogy mindennek fordul. És hordágyon viszik el őket a végén. Nagyon jó.
1: Ez a helyből távol, ő a helyből magasugrás.
0: Ő a helyből magasugrás, igen. És ugye hát azt nézik, hogy hogyan...
1: Figyeld,
0: miket ugrálnak, nem hiszed el? És nézik ugye, hogy borulnak föl, hogy állnak föl, milyen az egyensúly érzékük. Tehát ez kicsit olyan egyébként, mint a Forma 1, hogy itt letesztelnek egy csomó mindent, és aztán ezt majd a hétköznapi használatba tovább fejlesztve te már megkapod használatra. Egészen durva.
2: És milyen érdekes, hogy ugyanaz a kézmozgás kell a futásához, mint az embernek.
0: Igen, de közben nagyon nem emberi a mozgásuk. Tehát hasonlóan mozog, de van egy robot például, azt nem tudom, meg tudják-e találni, ami folyamatosan ilyen nagyon furán keresztbe mozgatja a kezét, és úgy fut. Meg van, ami balra-jobbra rángatja
2: azt
0: a kezét.
2: Láttam, nem. De ezek a bajnok robot, az például tök ugyanúgy fut, mint egy ember. Tehát megy a kéz hozzá.
0: Hozzá kell tenni a kezed, igen.
2: Igen.
1: De nézd meg, hogy ott meg pörgőrugást is csinál.
0: Nézd meg, tékvándoznak, fejvédő van rajtuk, pingpongoznak a robottal, hihetetlenül hatékonyak, és azt nem tudod, hogyha egy év alatt a 21 másodperc lejön 9 másodperce, akkor itt a következő, nem tudom, 5-10 évben ezek mire lesznek képesek?
1: Hát emlékeztek,
0: mit csinálnak majd ezek a hétköznapi életben?
1: Első fejlesztésekre a Boston Robotics készítette ezeket, a nagy dromedárokat, akkorák voltak, mint egy hűtőszekrény.
0: Igen.
1: Elállt szemet szállt, hogy meglökték, és akkor nem dőlt el, hanem ilyen nagyon sután visszaállt. Ingott ilyen bénán. De most ez volt mondjuk mondjuk, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt. És ahhoz képest így gyakorlatilag egyik évről a másikra, tavaly még 2-szer ennyiért futott, most meg már 9 másodperc alatt futja a 100 méter, szóval félelmetes, itt ne legyenek illúziók.
2: Hát egy rendes bevonuláson az olimpiára.
0: Nyit ünnepség. Megőrülsz? Hát a robotok jönnek a nyit ünnepségen. Hát megborondulsz. Hát egy valami olyan új...
1: Ez nem AI.
0: Újkornak a hajnalán vagyunk, ott jönnek. Ez teljesen valid. Olyan kor hajnalán vagyunk, amit most csak szájtátva figyeljük, de hogy senki nem tudja, hogy 5-10 év múlva ezek mire lesznek képesek. Fogjuk őket használni, milyen
1: formában. Nagyon el tudom képzelni, hogy mondjuk a lóversenyeket kiváltják ezek a fajta versenyek. Tehát felsorakozik oda 4-5 robot, te fogadhatsz, és akkor azt mondod, hogy a piros fog nyerni. Hát helyre befutóra.
0: Persze, érzed? Ezek a gyártók, ezek már most is komolyan versenyeznek, tehát odáll a világ 5 legnagyobb, legértékesebb gyártója, és azt mondja, oké, akkor nézzük meg, mit tud a konkurencia, nézzük meg, hogy mit tudunk mi, és ugye ez szól arról, hogy 9.39-et fut a miénk, de megnézzük, hogy hol tart a konkurencia. És a végén éremosztás. Emberek mennek oda, és áldogáló robotok nyakába kiosztják az aranyérmet és a bronzérmet. Tehát egy tényleg elképesztő, ami történik.
1: Ott van a 400 méter.
0: Itt a 400 méter, figyeld, hogy futnak.
1: Ja,
0: hát, van benne valami nagyon durva, aha, nem? Hogy azt
2: látod, valami fejeztettek,
0: hogy ezeket a sáskaszerűen vékonylábú lények és oda néz,
1: egy kis gyulladt,
0: egy szikrázott és elesett, és ott jön a piros. Emberszerű, de közben mégsem.
1: Hát most még. Aztán nézd meg 10 év múlva, milyen lesz.
0: De nem is kell nagyon emberszerűnek lennie. Nem ez lesz a feladata, nem? Hogy futószalagon milliárd számra gyártsák őket, és kiváltsa az emberi erőforrást, és dolgozza helyettet. Hogy közben mi mit fogunk csinálni, ez egy nagy kérdés.
1: Én szerintem előbb-utóbb abszolút cél lesz az, hogy emberszerű legyen, hogy beilleszkedjen, hogy neked ne legyen rossz érzésed, amikor egy robottal együtt dolgozol, amikor egy robot főz rád, amikor egy robot hozza haza.
2: Na, a itt az emberszerű 10 méter után esett
1: az össze. Az, már beakadt a cipőfűzője. Mondjuk az egy milliós kár.
0: Hát igen, szerintem ennek is van egy ilyen törzsfejlődése, tudod, hogy először átalakítja a fizikai munkát gyárakba, raktárakba, aztán átalakítja majd a szolgáltatásokat, hogy például mi van otthon, hogy szér az AI és egy ügyesebb robot, az már mit fog majd csinálni, hogy pakolja el a konyhát, hogy veszi át a csomagot, házi munka, egyszerűbb javítások, és aztán ugye hát majd nyilván a harmadik lépcső a társadalmi kérdés, vagy a társadalmi kérdés, hogy egy humanoid, ha 24 órát dolgozik, akkor az mit csinál majd a felszabaduló Anna, hogy rög? Hát nagyon bizarr, mert közben de azt látjuk, hogy ezek a robotok neki szaladnak a falnak, és most még és darabokra törnek. De 10 év múlva nem fogtok így röhögni, ha ez egy év alatt 12 másodpercet fejlődik, érted? Majd azt fogja mondani, hogy igazoltatás, álljon félre, és te vigyázz, állsz az útszélén, és összetolod magad.
1: Vagy amikor nem kapsz melót, meg azt mondja, hogy ő megcsinálja neked ingyen is, vagy olcsóbban.
3: Gyűjtöm a robotos videókat, és nekem ugye egyre többet hoz, ez a kedvencem, amikor főz, és akkor a felirat rajta a következő.
0: Amikor nem fél a családod, mert zűrületbe kergeted, azért is megfőzöd a csúkosba, vagy a gondoskodó, vagyis a robot megőrülve főz.
3: És megőrül, és úgy főz, mint egy barom. Nekem ezek imádom, tehát igen, hogy tényleg nagyon jók.
0: Ugye azt találgatják most nagy koponyák, hogy ugye az AI-t most még úgy használjuk, hogy különböző dolgokat nekünk megcsinál, de általában egy gép mögötte klaviatúrát használsz. Ugye megírja neked ChatGPT alapfelhasználás. De mi lesz az, ha ez majd a 3D-ben az AI robottal találkozik, és az AI mint tudás parancsot ad a humanoidnak, ami azt végrehajtja. Na akkor mi lesz? Mert most még ugye az AI, te szerkesztesz vele, bizonyos dolgot csináltatsz meg vele, és ugye hát a használod, mint társ, de egy klaviatúra mögött, vagy a telefonodon. Ugye nagy felhasználás ez. De majd mikor ezt a tudású AI-t rászabadítják a 2 milliárd robotra, és ezek elkezdenek parancsokat kapni az AI-tól, na azt boncolgatják most az agyak, hogy ott mi lesz? Mert lesznek hirtelen 1 milliárdan, 2 milliárdan, de pikpak nagyon nagy üzemben, nagyon nagy mennyiségben fogják őket legyártani. Akik valamilyen AI-tól kapnak majd parancsot.
1: Ugye, amikor múltkor az...
0: Ez azért nagyon izgalmas.
1: Volt egy hasonló videó, ott talán emlékeztek, egy rendőr volt, egy rendőr robot volt, aki kergette az elkövetőt, és akkor azt hittük, hogy AI, és aztán kiderült, hogy nem, ez egy humanoid robot, igen. És beszélgettünk egy fejlesztővel, aki itt Magyarországon ilyen típusú robotokat forgalmaz, és akkor ő mesélte ugye, hogy most még feltanítják őket, tehát egy bizonyos mozgássort meg lehet neki jól tanítani, oda lehet majd állítani a szállítószalag mellé, azokat a munkákat baromi jól el fogja tudni végezni, sokkal hatékonyabb, mint az ember, és már most is használják az AI-t, tehát már most is okosítják vele. veled. Tehát, hogy egyre komplexebb tudásra teszek szert. Figyelj, itt mondom, kettőt pislogsz, és azt fogod észrevenni, hogy a 10 emberből 9 lesz robot, aki dolgozik a gyártósorban, egy ember fogja delegálni, felügyelni azt, hogy minden rendben megyen, a többiek
2: mit meg csinálunk mi?
0: Hát ez a jó kérdés. Ez a következő 10-20 év legnagyobb gazdasági és emberi és szociológiai és mindenfajta kérdés, hogy mi lesz a felszabaduló 1-2 milliárd emberrel?
3: Nem egy hülyeség ez az univerzális alapjövedelem. Igen. Majd egyszer csak eljön, ami most még ugye fikció, az alusi sakkosok, aztán kiderül, hogy valóság.
0: És aztán itt nézzük, jaj, de arra is falba csapódik, tudod, 10 év múlva forduljon balra. Csak egy bérvétele jöttem, üljön le, ne kérdezősködjön, érted?
1: Most még rögsz rajta, hogy falba csapódik, érve meg már nem lesz munkád.
0: De van bennük valami nagyon félelmetes, hogy ilyen lelket, nézzek, ahogy vonulnak ezen a megnyitón. Halál lelketlenül végrehajtanak majd 1 milliárd 500 millió parancsokat, amit nem tudod, hogy kiad nekik, de nem nagyon tudod már kidumálni a rendőrt. Ugye? Tehát hiába lesz az, hogy nem láttad a műsoraiban.
2: 20-as beleteszem a izébe.
0: Nem lesz az, hogy hallgatlak a rádióban, Feri. Hanem ott fog állni egy ilyen marcon a tekinteti humanoid, és nem lesz barátságos a tekintete. És azt mondom, miért nem dumálod ki, és lesz mellett egy ilyen robotkutya. Azért szorul a seggen. Ott fog nézni téged ez a kutya. És kettő darab drón még így köröz a fejed fölül, és azt mondod, hogy hello, rendben van, akkor úgy lesz, hogy ti szeretnétek. Ezt már nem nagyon tudom kidumálni.
1: De figyelj, ez most ebben a pillanatban még olyan picit ijesztőnek tűnik meg olyan idegennek.
0: De nézd meg az embert, mit csinál. Jaj, de aranyos, falba csapódik. Megint mi vagyunk a hülyék, akik úgy állunk hozzá, de cuki.
3: Meg is, mi nem fogjuk tudni leállítani.
0: Falba csapódik, tudod, de hogy közben barom izgi, ez az olimpia is még önmagában bizarr, de látod, hogy valami nagyon durva, érdekes és tök ismeretlen jövőt vízionál, ezek most még csak 100 méteren futkorásznak. Na de ha tényleg csökken az ideje egy év alatt 10 másodpercet, ezek 10 év múlva mit csinálnak? Holdra szállnak? Marsra utaznak? Félreállítanak így minket, hogy menjél balra, mert megjöttünk, és sokkal okosabbak vagyunk nálad?
1: Fogd meg a sorot.
0: Hülye ember, állj hátrébb. Nagyon izgi.
1: Láttam most egy nagyon rossz filmet, a Megan Fox játszott benne.
0: És szerintem te szereted csak filmeket nézni. Dinoszaur filmeket nézel. Megan Fox-os
1: filmeket. És a Megan Fox egy humanoid robotot alakított ebben a... Ebben
0: Jézus a... Isten, hát az életem rövid lenne ahhoz, hogy én ezt megnézzem.
1: És hát Megan Fox iszonyatosan jó humanoid nő robot volt ebben a történetben, és azon gondolkodtam, hogy melyik lenne furcsább, hogyha egy Megan Fox típusú nő mozogna a lakásban, ő takarítana, ő gondozná a gyereket, vagy hogyha egy ilyen humanoid, melyiket tudnám jobban elviselni, melyikre kellene lenni, kevésbé féltékeny.
0: Hogy ember alakú legyen? Igen. Hogy ember alakú legyen?
1: Te most képzeld el, hogy kihoznak egy Megan Foxot, akit házhoz hívhatsz, és akkor onnantól kezdve ő csinálja
2: neked a házi munkát. Miró a Megan Foxra szavaz szerintem.
1: Biztos vagyok benne. Akkor megbeszéltük, hogy ha egyszer Megan Fox bekopog hozzánk, akkor kap egy szabad kártyát. De hogy ha engem is sokkal jobban írja azt a gondolat, hogy egyszer

0: fal, azt egyik se fog tervezni.
1: Na, de hogy is a
2: Devecseri-Szeges fal,
0: az vége a világnak, az izgalmak kihalnak belőle.
2: Igen, túl precíz lesz itt minden. Igen. Na jó, nézzetek rá, hallgatok erre az olimpiára, nagyon érdekes, hogy fut. Most még csak futkoráznak. 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Balázs, na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
1: Hát, amit megbeszéltünk, utálom a lóvét az alapítványnak.
0: Jaj, de tündér vagy. És a másik része?
1: Jaj, ne. Tényleg rúgjuk ki az Atist.
0: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Store.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Annyi után előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Klub Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
11: Ne!
12: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrok egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgyis te...
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 30

0: 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
0: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
8: És bedobta!
9: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
8: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
9: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
8: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
10: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grand Devu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
12: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
13: Budapest 13. kerületében új városrész épül.

0: hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
1: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Tárgyalhat a kormány a rendőrség jogköreinek bővítéséről is. Hővédő bevonatot kaphatnak a sorompóházak. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Bérrendezésről, nyugdíjakról és a rendőrség jogköreinek bővítéséről is tárgyalhat a kormány. A kabinet a héten ül össze, de az országgyűlés is ülésezik majd. Pósfai Gábor belügyminiszter azt mondta, több szakmai javaslat már elkészült, ezeket véglegesíthetik is a következő hetekben. Vizsgálják egyebek mellett a szakmai életpályákat, az állomány tehermentesítését, a sportfinanszírozást és a rendőrség hatékonyabb fellépéséhez szükséges törvénymódosításokat. A korábbi feltételezett visszaélések az átvilágítások előre haladtával közölnek további részleteket. Hővédőbe vonatta rovja a sorompóházakat a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis építményekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései vannak. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban romolhatnak el a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilvatermés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mindenről Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke beszél.
3: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
2: Legalább 140 autó égett ki egy ipari parkban a londoni Gatwick reptér közelében. A lángok több órán át tomboltak egy autószerelő műhelyt, valamint reptéri utasok járműveit is elpusztították. Több mint 2000 otthonban szünetelt az áramszolgáltatás, a tűz ugyanis az elektromos hálózatban is kárt tett. A rendőrség szerint gyújtogatás történt. A főként este, késő este készülhetünk esőre, záporra. Napközben marad a szárazabb idő, délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán keleten, észak-keleten alakulhat ki egy-egy zápor, napközben viszont mindenütt több órás napsütésben bízhatunk. Csütörtökre kiadósabb esőt nem mondanak, és úgy tűnik pénteken sem hoz majd enyhülést az eső. Legközelebb szombaton borul majd be ismét az ég, aznap pedig több fokkal le is hűl a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Na itt vagyunk, 9 óra után 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello,
1: cső,
0: drága hallgatók.
2: Érdeklődő szeretnénk, hogy most, hogy ott így ki buliszta,
0: igen,
2: plázsozta, szigetezte magát, hogy így néha azért így visszajön.
0: Úgy gondolt, hogy Shakira nem tette meg a kellő hatást az emberek, hát hogy is ugyan vérnyomásában és vérmérsékletében.
1: Nem lökte be a keddet.
0: Berázom bennünket?
2: Egyetlen robot se fog úgy riszálni, mint Shakira, de hogy...
0: Dögunalmas ez a csaj, a dögunalmas dalaival, a dögunalmas segrázásával, nem?
2: Tehát, hát azért
0: mutasson már valamit. A 26. Shakira dal is ugyanolyan, mint az első.
1: Ezt szeretik benne, érted?
0: Halálosan jellegtelen. Tehát, hogy ilyen
2: felismerhetően Shakira.
0: Felismerhetően jellegtelen, bántóan középszerű. Nem? De hogy ilyen, de most
1: és látod, mégis bántóan középszerű, azt a világon mindenütt megy.
0: Ebből a tündöklő középszerből lehet itt a karriert építeni, de tényleg? Hát ez borzasztó.
2: Itt a világon.
0: Tényleg. Csinálj már valamit, ami kicsit váratlan vagy, úgy tényleg. Amikor berobbant ő 20 év, akkor azt mondom, igen, ebben a csajban van lendület. De most már a saját dalainak a farvizé nevez egy 126. ugyanolyan dallal.
2: De miért, mit kellene máshogy csinálni?
0: Mit nem tudom.
2: Van egy nagyon jó feneken, nagyon jól tudja rázni, van egy különös hangszíne.
0: Kevés, hogy 8-asokat írsz le a csípőddel állandóan, nem értem. Jó,
1: nem
0: de,
1: kevés az, nem rossz az.
0: Nem rossz, de hogy valami legyen már, nem tudom.
2: Jó, szóval rehabilitáljuk azért néha majd a...
0: Oti?
2: Oti
0: pihen. Ott is szerintem megszolgált, amit meg kellett szolgálni, úgyhogy kifújtuk az órát.
2: Akkor marad Shakira.
0: Úgyhogy egyétek, amit főztetek. Hallgassátok, ez kell nektek. Egy jó Shakira, meg egy jó Dua Lipa.
2: Na, csak egy hét múlva kívánság műsor.
0: Egy hét múlva, igen. Egy hét múlva, igen. Ha igazán ki akartok velem szúrni, akkor Shakirát kértek is Dua Lipát. A jó fejek azok kérnek egy-egy szkútert, vagy valami 90-es éveket, de az igazán genyók azok Dua Lipát, Shakirát, és nem tudom még. Valami borzasztó.
2: Bármit lehet egyébként.
0: Én nem tudom, mire kapunk engedélyt, de azt hiszem, hogy igen.
2: Ha rámarkolnak Jimmyre, akkor mehet az is?
0: Ez egy jó kérdés, hogy
1: jó néz le rám, ó Isten.
0: Ez lehet? Ilyet? Egy kis 90-es évek, 2000-es éveket játszhatunk?
3: Ami benne van a gépben.
0: Ja, ami benne van a gépben.
2: Hát amit beleraksz a gépbe, Zsül.
0: Hát az van benne, amit akkor pénteken beletöltünk.
1: Nagy töltést, Gyula.
2: Óriás töltés.
0: Itt maradunk Gyula pénteken, 10-től 11-ig. Minden lesz a gépben, ami utána hétfő lejátszható. Hétfőn van ez az extra kívánság műsor.
2: Igen. De nem írtad be a naptáradban még?
0: De, benn van, csak hogy így tudatosítsam magamban.
1: Nem
0: nézel
1: rá. Tudod, ne írja, nem mit nézek rajta.
2: Majd hétfő reggel 9-kor.
0: Igen, jó. Tehát akkor hétfőn kell itt hosszabbítani egy kicsit.
1: Nincs edzés, nincs semmi. Tedd magad szabaddá.
0: Itt vagytok kettőig, itt ültök ti is.
1: Mindenféleképpen. Hogyne.
0: Néha betelefonáltok legalább? Kértek számot? Az első dal a tiéd, az ki van adva. Tehát az foglalva van.
2: Álhangon.
0: Megismerlek úgyis titeket. Mindegy, mi lesz, úgyis megismerlek. Ja, ez egy fogadás volt, ugye? Egy talán nem is tudom, francia, vagy nem tudom milyen meccse, még VB-n, hogy akinek a csapata veszít, az beül a kívánság műsorba. Ugyan, és sajnos te behúztad.
1: És utal.
0: És utal 2 kilót egy alapítványnak, így van. És te behúztad.
2: Ez ötlete volt, ugye?
0: Azt nem tudom. Szerintem mi próbáltuk egymást itt túllicitálni még ilyen plusz feladatokba, hogy legyen pénz és valami, és akkor kitaláltuk ezt. Talán ebben nem biztos, hogy benne volt. Nem tudom.
1: Nem minden jó ötlet az övé.
0: De igen, egy-kettő tartsuk meg magunknak
1: igen,
0: azért.
1: Igen.
2: De az volt, tehát itt egyébként olyan Feri lett volna a váltó, tehát ő lett volna a másik, aki esetleg
1: vezet.
0: Hát ha ő, az ő csapata veszít, akkor ő ül be a kívánság műsorcsán 10-től délig.
2: Ki fogadott kivel?
0: Mi ketten Ferivel. Ha nyer az én csapatom, akkor hétfőn Feri ül.
1: Bizony.
0: És én kérem az első számot.
1: De hát Istennek így sokkal-sokkal izgalmas.
0: 10 óra 10-kor te motorom vagy, és telefonon bekéred az első számot, én meg...
1: Szia Balázs, itt vagyok.
2: Van már terved?
1: Rengeteg.
0: De valamilyen ilyen sokat játszott.
1: Hát persze, hát nyilván nem majd egy izét.
0: Mert ugye én itt végig is hallgatom azokat a dalokat, amiket kértek, én azt nem tudom átléptetni meg semmit, tehát én azt fogom hallani utána 2-ig. Na, az az igazi kínzás.
2: Úristen, egy Dance Monkey-t.
0: Na, ilyenekkel ülünk majd itt.
2: Az a szám, amitől én, ha meghallom a hangszínét a csajnak, egyszerűen megkaparom az arcomat.
0: Hát azért, mert 8 évig játszottuk mi is. Naponta 325-ször.
2: Nekem már az elsőre is.
0: Igen, következő fogadásra egy hableágyúzásot ért.
2: Na hát, ha igazán bevállalósak lennétek, ha jönnétek
0: velük. Nem, azt megvárjuk az októbert, hogy ti elmentek hablány tanfolyamra, Annával azt meghallgatjuk. Na gyerekek,
2: megköszöntöttük őket egyébként rendesen.
1: Meg, már tegnap is.
0: Tegnap említettük, hogy ma lesz a születésnap.
1: Igen, és már holnap visszatérünk rá, és holnap jó volt rendben a születésnap.
0: És holnap elmondjuk, hogy érdekes volt, tegnap volt a születésnap. Ez a páros születésnap.
2: Így van.
0: És ez ma van?
3: Ma.
0: mindenségét neki.
2: De érdekes. De mégsem maradt el.
0: Hát ma ünnepli közös szülinapot, és kinek hányadik gyerekek? Ja, ilyet nem mindig. Zsucikém, akkor csak te mondd, de hányadik vagy ma?
3: 56.
0: 56.
1: 50 szar.
0: Azt a mindenki.
1: Ja, én is.
0: Nagy ünneplés? Semmi?
1: Semmi?
0: Egy, azért csak felüttök egy mézes krémest ketten egy villával, nem? Vagy valami azért csak lesz?
2: Nem mentek sem.
1: Egy alkoholmentes pezsgő.
0: Anna?
4: Megkaptam Julikától reggel.
2: Nem ezért dobtam be egyébként.
4: De ez nagyon-nagyon cuki. Mit nézd kaptál? Meg azt a tyor feliratát, légy szíves.
0: Gym bag, egy gym bag. A gym áthúzva, és egy gym felirattal gym bag.
4: Természetesen nem üres a kis szatyor.
0: Nagy! Azt, ami nem, nem vagyok egy nagy gin szakértő, de jónak ez jó. Az üveg.
4: Ó, ez jó? Nagyon jó.
0: Jó féle?
4: Igen,
1: ez egy japán gin egyébként. Az nagyon érdekes, hogy ezek így belefogtak, és a szokott precizitással gyártanak, mint igen. Ugye minden.
0: Viszkikben is ez erősek, is a... most már régóta, és a görnek gin vonalon is.
2: Nem tudom, én a viszki vonalat nem kóstoltam, a ginben nagyon jó. Ez egy nagyon jó.
0: Viszkiben is nagyon-nagyon erősek a japánok.
2: Anna, ti mentek valahova?
0: Na?
4: Ma?
0: Esetleg nem tudom, megy.
2: Lesz valami?
1: Hát egy gógóhami. De a trófea is csak délután akkor olcsó. Jó, hát
4: délelőtti olcsóban. A déli, a esti az már feláros. Nem megyünk.
0: Esti trófea már nem fér bele.
4: Elmegyünk, ebédelünk a Zsüllel egyet, kész.
1: Ne, közös ebédre.
4: Közös ebédre elmegyünk a gógóhamiba.
0: Újpesti gógóhami büfé a legjobb.
4: Csalamár és hamburger tolunk. Hú, de jó volt az Jézusom.
0: De nálad nem illik megkérdezni, hogy hányadik.
4: De én nem titkolom a korom. Tehát a Zsüll és én közöttem egy év korkülönbség van. Ennyit elárulok. Az én javamra. Én igen, igen. Ő a fiatalabb egy évvel, én vagyok az idősebb egy évvel. Hát mi sorba jövünk. Tehát Feri, Zsül, jó magam.
0: Nem
4: hát
0: igaz. Dupla gyerekek, dupla szülinap.
4: Jó magam.
0: Dupla szülinap.
1: És aztán a Zsül.
4: Nézőpont kérdése
1: felett. Nem akarnak öregíteni, de...
0: Ki a veszélyeztetett? Ki a legidősebb?
1: Anna.
0: Te vagy a legidősebb. És utána Feri, Zsül. Egy Lackó, Laci? Talán a Lackó a legfiatalabb. Nem, Eszter a legfiatalabb.
2: Ezt
0: a frissítés változik. Meg behúztunk magunkra egy 15 évvel fiatalabbat. Hát ugye azért könnyű.
4: Így van.
0: Igen. Viki van, Viki 77, mint én, Lackó 79 talán, nem, 80.
2: Én is 80-as.
0: Bár mindent megtesz, hogy ne 80-asnak tűnjön. Öregíti magát rendesen azért, két végén égeti a gyertyát. És Eszter behúzta a legfiatalabbat. Hát, ugye, hát ő frissítésként bejött, ilyen 33-35
2: körül. Ez az, amit én nem tudom pontosan, az Eszter hány éves?
4: Nem tudom, 35
0: körül. Hát hozzánk képest szemtelen. Azt érzed, hogy na, ez kicsit illetlenség.
2: Akárhány fórumon keresem, mindig máshol más látok.
0: Igen, Erdély Monika. 23 éve, 33.
4: De tényleg.
0: Igen. Na így állunk.
4: Hát így vagyunk. Így vagyunk mi a Zsüllel.
1: Semmi családi ünnep, a Péter nem viszel valahova Eszter.
4: Nem tudok róla, hát ez lehet, hogy meglepetés érted. De ember még reménykedik, hogy valami lesz.
2: Nem volt kis csokoládé a párnádra oda készítve.
4: De volt, nem csokoládé, egy ilyen kis levél. Nem vagyok csoki.
0: Csokinak tűnt, de kiderült, hogy nem az volt.
4: Nem csoki volt.
0: Már Péter se végig.
2: Az volna ennek a fasinak.
0: Már a szobába pelenkát cserél.
4: Kis életében ez is egy fajta.
0: Oda tette a szülinapi ajándékot.
4: Kaptam egy ilyen kis levélkét, egy ilyen nagyon aranyos kis szülinapi köszöntőt az oda volt.
0: Minden évben kapsz, az
4: mindig kapok, igen, mindig oda teszi nekem, mert tudja, hogy hajnalban megyek el, és akkor az ott van.
2: A bevásárló is tovább.
0: Egy
2: tejföl.
1: Hozzá 2-8-as
0: tekint, mire itt sóska meg. Fehér flotír töröl közön, mert megint összefostam az előző. Ne felejtsd a
2: paxil,
0: a paxirazolt és a bilagitot. De nem te ilyen kis levelet minden évben kapsz.
4: Minden évben kapok, igen.
2: És mit ír benne?
4: Hát az mindenféle szépet, hogy boldog születésnapot kíván, meg ilyen kis kedvességet, meg rajzol is hozzá.
2: Rajzol?
4: Igen. Mondd azt, amit gondolsz.
2: Mit a te megcseri alpolgármester azt?
4: Nem, de úgyis. Nem kis szívecskéket, meg ezt azt nem azt. Hát ez
0: egy ilyen... És kicsabó kérdezés, se egy vérvétel, se egy nagy labor. Semmi gyerekek, semmi.
4: Figyelj.
0: Hát, mondom,
4: így vagyunk, mi jól. Így vagyunk, ahogy vagyunk.
0: Na jól van. Szülinapozzatok akkor. Jó?
4: Így van.
0: Mikor vágjuk a tortát?
1: Ó, mindjárt érkezik.
4: akkor olyan szép kerek lesz, nem? Akkor
1: pedig
4: lesz
1: megrendeltem, nem jött meg, Laci.
0: Rohadékok vagyunk, úristen.
2: Nem, hogy a portán elakadt.
1: Nem engedték föl.
0: Nem, igen, nem jött fel.
1: Jó, egy közös ünneplés, egy csapatos, nem
4: én
1: semmi?
4: Benne vagyok, de beszéltük, hogy legyen egy nyárbúcsúztató. Laci felajánlotta,
0: hogy Lackóra is van egy meghívásunk.
2: Laci, szóval hova néz?
1: Azért.
0: Nem, egy erkélyes.
1: Abba barlangba belépni azért, az elég bátor.
0: Tetőteraszos, lakásavatós.
2: De Annáiknak is van erkélye, nem?
4: Hát na, azt megnézném, oda kiálltok. Hát Népfürdő utcában.
0: Ha behozod a kovászos uborkát.
4: Meg
0: a kis kredencet, akkor ki tudunk ülni.
4: Feri meg a Laci láttam, amikor szerették az IKEA bútorokat. Hát ott két ember kimegy, egy visszajön.
2: Majd váltjuk egymást.
0: Majd részletekben vagyunk az erkélyem.
2: Valamilyen nyártemető, csapatépítő, szeptember építő.
0: Még jó időben kiülős.
2: Jó időben kiülős. Picit becsicsentős. Lacinál?
0: Hát, ott én behajtanám azt az ígéretet.
1: Így van, földobta a terasz.
4: Tudom vinni a japán
0: gint. Én láttam a videóit a teraszról, az a terasz, gyerekek, az össze van pakolva.
1: Pálmafák, virágok, fények, főfújható jacuzzi.
0: Neonfények, ott minden van.
2: Na most akkor bedobnám én is, hogy nekünk is van egy teraszunk, és akkor megnézhetitek az új magas ágyást.
1: Hát nagyon jó.
0: Aha.
2: És akkor grillezhetünk is egyet.
4: Én már voltam Juliéknál, nagyon jó kis hely.
0: Amennyien a két bontott zsiguli alatt megtaláljátok a grillsütőt, a 100 liter fáradtolaj mellett, ha valahonnan elő tudjátok kaparni a grillsütőt, és arrébb tudjátok tenni azt a fél traktort, ami ott van a kertetekben szépszerel.
2: Amit találtok a garázsban, azt hozzá lehet vinni.
1: Nem az lesz, hogy megérkezünk, és akkor mielőtt teszünk, pakoljuk ki közül a garázs.
0: Egy jó kis garázs.
2: Valahol itt van hátul valami. Szóval szerintem kezdjük ott, hogy elmegyünk Lacihoz.
0: Én láttam Laci rendezett teraszát, én ott indítanék.
2: Miért gondolod,
0: hogy mi? Csak haladóknak. Mert nem tudom, ti mindig ástok, furtok, ástok. Penészt kerestek, föltúrjátok a kertet, betonoztok. Ott a fala, hogy ilyen, úgy mennék el, hogy viszek az ölembe egy fasírozott a csömblét, alufóliába, hogy azt kicsomagolom. Ki tudja, hogy náltak éppen római ásatások vannak.
1: Júli, láttam a falfestésedet, hát ne hülyéskedj már.
0: Ja, veletek, igen, mindig van veletek valami, a gombásodik a falatok, valami nincs ott rendben.
2: A falfestés az egy hosszú távú projekt.
0: Ki akarna omlóvakolatnál érted, ízét szuvlakit sütni? Menjünk el, Lacihoz, meg a dzsinjét, aztán meg vagyunk.
2: Teraszunk az csodálatosan szép. Gyönyörű szép kerti bútoraink vannak. Le lehet ülni, van sok virág.
1: Tudod, mi lesz? Ülünk a polikarbon tető alatt, és veri az eső.
0: Anya, hogy ezt a betonfúrót arrébb kell tenni egy kicsit, tudod, mert még délután két vekerlei közmunkás furta a betonnak. Találtak a Juliék valami római kori leletet a kertjükben. Én
1: kezdjünk a Lacinál,
0: jó? Te addig mutass fényképeket a kertedről, igen, és akkor ott meghozza az ítélet a bíróság, hogy megyünk-e hozzá, vagy nem.
4: Nagyon jó, nálunk. Nagyon jó. Voltam. A házi szentjük ünnepén voltam. Miroszláv főzött ilyen 87 féle fogásból álló kis, nagyon mentegetőzött, hogy szerény menüsor volt, 87 fogás.
0: Házi szent ünnep.
4: Házi szent ünnep. Meg kell csokkolni az ikonosztást.
0: Na látod, ezért megyek a Lacihoz.
1: Tudod, kicsinkolja meg utána.
0: Nekem a Laci tetőteraszán a jacuzziba jöntett kettő darab ginnel a kezemben.
2: Ez a szláva, erről már meséltem nektek, hogy minden elsőszült fiúnak van egy házi szentje, és ez a szerbeknél egy ilyen óriási nagy happening. Eszem iszom dinom dánom, és minden barátot, rokont ilyenkor meghívnak, és rengeteget esznek, meg rengeteget isznak. Na, hát ezen voltak az Annáik.
4: Hú, de tényleg, ez nagyon szerényen. Belépsz, és akkor rögtön ott az ikonosztáz a bejáratnál, és akkor...
1: De úgy, hogy előtte azt már mindenki megcsúfolta. Valóban jó kis szájpedész.
4: Van is
0: fogsz egy kis domeszoszos törbökendőt, kicsit áttörnöd, adszra egy puszit, aztán
4: van egy kalács kitéve, egy nagyon szép kalács, azt Miroszláv sütötte, és akkor van rögtön a pálinka, és akkor törsz egy darabot a kalácskából, rögtön fertőtlenítesz egy deci pálinkával, majd feles nem ismerik.
0: Kérdezik, hogy a bontok alapácsot mikor kellett megfognod? Hogy volt, hogy előtte kellett a bontók alapácshoz nyúlni, vagy kimenet kértek azt a kis sithalmotot, még bontogas már, nagyon összekötött. Ez valamikor kertfelújításnak indul, csak Juliék elakadtak fél úton, mert találtak olyan más elfoglaltságot.
4: Én két óra után nem is tudtam, hogy tudok szerbül, tehát
0: folyékony szerbe váltottam. A kalasztikóhoz ne nyúljatok, ennyit kérsz annak, hogy ahhoz ne nyúljunk.
2: Az a baj, hogy mindig csak röhögtök rajtunk, de soha nem jöttök el, pedig ezekre megszoktalak titeket hívni. Ez igaz? Egyszer eljöttek, és azt mondanátok, hogy
1: nem véletlen.
0: Biztos, hogy egyébként nagy buli. Nagy
2: hangulatú, tök jó, mindig. és sose csalódnátok, csak nem hiszem. Inkább megyünk puccos tetőteraszokra, a Lacihoz. Jó, menjünk.
0: Puccos tetőteraszok, tetőterasz. Egyébként onnan jött most a nyár végi meghívás.
4: Igen. Laci dobta be valamit.
0: Elkészült a terasz, és ott üljünk meg valami tort.
2: És akkor én mondom, hogy akkor én tovább vinném ezt, és akkor gyertek hozzánk utána.
0: Na, jó.
1: Nem akarunk azért állandóan együtt lenni.
2: Jó, akkor is
1: Júli, na.
0: Veletek egy este, hát bőven elég után meg is vagyok azért.
2: A következő három évre.
0: Jó, mert a sites konténerbe egyből bele lehet hányni. Azért van oda lerakva az érted egy telefonszám az oldalon, nem megy belehány, meg is vagy.
1: Okay. Júli, gumicsizmet, lapátot vigyünk, vagy van?
2: Nem, igen, muszáj, mert elmerülsz a kanéban, a marhatrágyában.
0: Ó, nekem a Lackó kis tetőteraszot meghúzom, én magam egy pohár ginnel. Na jövő mindjárt, fél tíz van, pontosan itt vagyunk, rögtön a nap legjobb pillanataiban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Hamarosan újraindul a rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
13: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
14: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember.
15: Világsztár DJ-k élőben.
14: ATB.
15: Fabi Corten.
14: Umek.
15: Dahul.
14: DJ Quicksilver.
15: Brooklyn Bounce.
14: És az összes hazai legenda.
15: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
16: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
17: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal, ingyenes programokkal is várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Vár a Shopland Budaörs a Kinizsi utca 1-3, vagy a Shopland Váci út a Gács utca 3 szám alatt.
18: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
19: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
20: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
19: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
21: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Súlyos sérüléseket szenvedett a Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája. Tanszereket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Mikor ülhet újra repülőre? Ezt kérdezte a honvédelmi minisztertől a tegnap Szolnoknál lezuhant Gripen pilótája. Az őrnagy súlyos sérüléseket szenvedett, de jól van, kórházban ápolják. 2000 repültóra van mögötte, ez is segíthette abban, hogy a pilóta biztonságos helyre tudta manőverezni a gépét, mielőtt katapultált volna. A balesetet feltehetően műszaki hiba okozta, a vizsgálat még tart. Többfajta drogot is fogyasztott, a balatoni autós üldözést gyanúsítottja. A férfi a 71-es főúton menekült az egyenruhások elől, miközben a gyanú szerint kokaint és marihuánát is fogyasztott. Több rendőrautónak neki ment, majd a gyalogos rendőrök felé hajtott, egyiküket elsodorta. A kerekekre leadott lövések sem állították meg, végül Balatonfüreden egy villanyoszlopnak ütközött. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten, a Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaú-Zemplénben földi permetezést végeznek este és éjszaka. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyésztőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Fontos tudni, hogy ezeknek a fajoknak már a virág alá tétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilvatermés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári asszály miatt. Mindenről Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke beszél.
3: A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot. Szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
2: Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság tolltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött. Egyikben sem talált egészségre ártalmas anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is nézzék, a nyugtát pedig őrizzék meg. A főként este, késő este készülhetünk esőre, záporra. Napközben marad a szárazabb idő, délután 28-30 fokig melegszik a levegő. Szerdán keleten, észak-keleten alakulhat ki egy-egy zápor, napközben viszont mindenütt több órás napsütésben bízhatunk. Csütörtökre kiadósabb esőt nem mondanak, és úgy tűnik pénteken sem hoz majd enyhülést az eső. Legközelebb szombaton borul majd be ismét az ég, aznap pedig több fokkal le is hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, itt is vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan 6 perc múlva.
1: Hát jó reggelt.
0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A Devecseri emlékmű kapcsán felhívtuk az alpolgármestert, Nyárs Hajnalkát, hogy...
2: A műtervezőjét.
0: A műtervezőjét, így van.
2: Fontos.
0: A műtervezőjét, mert hogy lekerült a kupak, és hát most azon gondolkozunk, hogy mi lesz így a Devecseri fallosszal, mert hogy tényleg az. És Hajni nagyon jó fej volt, elmondta, hogy ők ezt nem látták jönni a tervező asztalon. Legalábbis.
2: Igen. Szemből másképp nézett ki, alulról ilyen.
0: Így van, alulról ilyen, se ő, se a faszobrász nem látta ezt a dolgot. De most újra gondolják. Újra gondolják, és valahol felállítják majd a régit. Nagyon szeretjük ezt a történetet. Valamint Gyuri bejött reggel, és egy egészen szürreális tanfolyamra invitálta meg Annát októberben. Van ilyen, hogy sellő tanfolyam. Hát ugye? Hát ezt nem kell nagyon magyarázni.
1: Várnak titeket is, szeretettel.
0: Megyünk mi is, csak megnézzük, hogy érzitek magatokat. Júli és Anna sellő tanfolyamra megy, megbeszéltük, hogy mi történik ott.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Most van egy új dolog, ebbe Annát is be fogom rántani, csak ő még nem tudja.
2: Hogy örül? Már látom az arcán. Nézd meg az Annát, milyen boldog lett.
1: Ez lesz az én ajándékom neki, csak még nem tud róla.
0: Na?
1: Elmegyünk sellő úszás tanfolyamra.
0: Az jó?
2: Jézusom.
0: Úristen, ez de az, hogy nem amikor... Annának hívnak.
2: Az, amikor fölhúzol a lábadra egy ilyen farkat.
1: Fel.
0: És lefele merülsz.
2: Lesz, ne, lesz.
0: Ja, csak táncolsz a vízbe, hülye.
1: Nem, rendes hableány. Workshop.
2: Hableány workshop.
0: Mondom, hogy nagy a baj. Nem hiszitek el. Tényleg mondom, higgyétek el, hogy nagy a baj. Nem értitek? Higgyetek nekem.
1: A Hajós Alfréd utcadában vannak ilyen programok, vannak tanfolyamok, meg vannak ilyen egyalkalmas események.
2: Azt mondja, na miért én?
0: Van életem. Mondd meg, hogy van élete. Te élsz.
4: Eddig megvoltam úgy, hogy sellő nélkül éltem az életem.
1: De nem tudtad, hogy mi hiányzik. Nem. Októberben befogaltam egy időpontot. Elmegyünk, kapunk sellőúszonyt.
4: Gyönyörű ez.
1: Megtanuljuk, hogy kell víz alá merülni, sellő módjára úszkálni, levegőkedesen.
0: Kinek Porsche Cabrio a kapuzárása, kinek a menopauza. Ezek ilyen dolgok sajnos, ez így működik.
4: Lesz csillogós pikkelyünk.
0: Ugyanúgy lesz. Megőrültök, mint mi, csak ti sellőúszásra mentek.
1: Lesz kagyó felsőnk és csillogós pikkelyes úszó alsó.
2: És már látom a 2,5 méteres vízbe, hogy ezek ketten elsüllyednek.
1: Megtanítják, hogy hogyan kell kint a parton mozogni, mint egy partra vetett hal.
0: Így fogtok így vergődni, így a szonyba, így haladni, mint a balin, amit így kifognak a Balatonba, és így vergődik a stégen.
1: Igen, igen.
0: A mindenit.
1: Beforgatjuk magunkat a vízbe, és ott megtanulunk ilyen nagyon kecsesen így hullámozni így a víz alatt, és úgy hagy.
4: A nagyon kecsesentől félek egy kicsit.
0: Esetleg... De ha nem hullámzol jövőre nekem a Balatonba egy kicsit, Siófokon, a Szabadstrand mellett.
4: Igen, sokkal jobban tudnék hullámozni Maldivon, csak mondtam neki, hogy
0: jobban is állna. A sellőúszás jobb Maldivon, mint Balaton, ez igaz. Kilitin se rossz, Balaton sóstó Kilitin, de...
4: Nem rossz, de...
0: Megmondom őszintén, hogy nem rossz.
2: Az, mert nem bírjuk kivinni a farkad.
1: De hogy is nem, de be tudjuk hagyogatni.
0: Ezzel én is így vagyok. Ezzel én is így vagyok. Nagyon nehezen viszem ki a farkam. Mindig veszek neki egy plusz egyet, hogy elférjek.
4: 3 daiquiri után úgy lehozom Balázs, hogy öröm lesz nézni.
1: Magára rángatja a sellőúszonyt, azt elmerül. Csináljuk majd egy gyönyörű képeket a víz alatt. Ez egy októberi projekt, úgyhogy erre még rákészülhetsz lelkileg.
0: Pont van egy hónapot szorongani. Pont arra jó, hogy egy hónapot még szorongjál rajta, hogy mikor kell sellőzni a Komjádi úszodába egy ilyen unatkozó íz és sellőtan folyamon, bokáig érő gombás vízbe, 38 fokban vergődni 3 taknyos gyerek mellett, akik éppen a fikát tanulják. Fújják ki az orrukat, de 8-as pályán tanulják a pillangó úszást, érted? Úgyhogy az egyik kijön, és ilyen tudod, két oldali bajusz fika van az orrán. Akkor Pistike, ne fújd a medencébe az orrot, ti meg ott nagyon sellőztök. Aztán eztek egy pucskockát 600 forintért.
4: Mit csinálnak a nénik?
0: Ne nézz oda, Pistike!
4: Nekem
0: szám még egy hossz, töröld a taknyod az orrodra.
1: Van tanfolyam gyerekeknek, és van kifejezetten felnőtteknek.
2: És hol hogy... farkat húznak maguknak?
1: Hát, mint az Ariel, úgy fogunk húzkálni a víz alatt.
0: És már úgy jöttek ki az öltözőből, miközben a bácsit húzza föl az úszósapkát. Timát, csapatjátok ki a Komjádi úszodában, de mi öltözőből végig a folyosón, hogy ahogy kell szárítják a gyerekek haját közben, ti ott nagyon sellőztök már?
1: Én szerintem kint a parton kapjuk meg, és ott kell majd valahogy belehúznunk magunkat.
0: A megvan a sellő, megvan az úszony. Megvan az úszony. Ráírva, hogy T2-es raktár, Komjádi úszoda, tudod.
1: Még jobban tetszik, akkor elmegyünk a Rab-szigetére, és ott majd fotózkodunk víz alatt.
0: Hallod, de azért a pad is normális. Akik egykoron ezek csinálja. Normális búváriskola voltak, most már padi sellő tanfolyamon. Az egy amerikai búvárszervezet a padi, hát ezeknek is elment az esze.
2: Érted? Egykor szebb világot megértettatok.
0: Nyitni kellett. Nem volt elég, hogy...
2: Ha izére nem jössz merülésre, akkor gyere sellő tanfolyamra.
1: Ide figyelj, van egy csomó kislány, aki hercegnő akar lenni, és van egy csomó nagylány, aki meg hableány akar lenni.
4: Nem akartam, de így alakult, Balázs.
0: Sodródni kell, tudod, ez ugyan sodródni kell. Amit az élet dob, mindent el kell fogadni. Most már nem ugrunk el semmi elől. Ez így, amit hozza az élet, abba bele kell menni. Hát fotókat kérünk azért majd.
1: Mindenképpen.
0: Terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalattiból ezt így papírra öntötted. Nem láttad, hogy falloszokat rajzolsz?
1: Ez egy terápiás
5: folyamat. Nem úgy látszott, de vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
0: Igen?
5: De azért nem egy szárnyas falloszhoz hasonlítom mohácsot ezen.
0: Tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
5: Nem úgy nézett.
0: Hogy lett ebből egy szárnyas fallosz?
5: Találtam egy kiváló fafaragót, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
0: De hogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
5: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom. A madár gyönyörűen kidolgozott.
0: Na, ez egy madár? Méter. Hát én várjál, keresem
5: ez
0: a madarat.
5: Ez egy madár, egy sasmadár.
0: Sasmadár!
5: Szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni. A felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak a az elfelejtése.
0: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van.
2: Hát de hol?
0: Hol van? Hát egy kupakot látok egy...
1: Lehet, hogy fordítva raktátszol?
5: 5 méter magasan. 5 méter magasan. Itt jött a pozíció. Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
0: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis baj.
1: Te szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
0: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
5: Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
2: Na de várj, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat
5: ez
2: senki.
5: Történt.
0: És mit mondott a mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
1: Vagy így jött ki az anyag?
5: Nem 19-én felállítottuk, 20-án átadást. Tönkhettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt átnem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
0: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel, plébánossal. Persze.
5: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem. Ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, a hozzá, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallosz és kész. Ezt látta bele mindenki.
1: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
5: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá. Ő nem ezt látja benne. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
0: Lekerült a kupak, eltűnt a teteje.
5: Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak, és ehelyére... Nem madár lesz, egy teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már el Devecserről a rontást, mert elég bajért már minket, és igenis én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
0: Persze, de nem tudom, hogy sem ad őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
5: Így van.
0: Na, jó, várjuk az újat.
2: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított falloszszoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
3: Balázsi! A Rádió Egyen!
0: Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt.
0: Drága hallgatók, már is folytatjuk, igen. A szobor női változata a saslik, kérdezi valaki. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, egyrészt hol állítják föl a régi szobrot, kettővé lesz az új. De ő nagyon helyes volt, de tényleg, ilyen kellően jó.
2: Meg végre fölteszi valaki a kezét, hogy figyelj, én voltam.
0: Igen, nem láttuk.
2: Én voltam, nem láttam, bozs gyerekek, csinálunk egy másikat.
0: Igen.
2: Ez annyira korrekt volt, én ezt imádom, ezt a hozzáállást.
0: Igen, igen, igen, igen. Na gyorsan még akkor egy nap hallgatója, Laci már hozza. Már megcsináltak titeket AI-ba, ízés előjelmezve.
2: Az.
1: Tényleg?
0: Ott ültök már teljes AI-ban.
2: Ma jött egyébként rólunk is félmeztelen, hogy hívják, tűzoltó jelmez.
0: Egészen durva, hogy bármit csinálsz, 2 perc múlva már képi formában megjelenik, döbbenet az AI.
1: Ez nagyon jó. Egyébként így fogunk kinézni.
2: Hát pontosan így.
0: A jelmezetek nem teljesen ilyen lesz.
1: Nem.
0: Rá rajta lesz, hogy KSI. Igen, Darnyi Tamás tanúszoda, kérjük visszahozni.
1: Fent felül óriás kajlók lesznek.
0: Óriás kajlók lesznek?
1: Kajlók, persze.
0: Hány képzés?
1: Ez egy alkalmas.
0: Egy alkalom már, te sellő vagy.
1: Egy alkalom, ott ismerkedünk.
2: Ezt tudod, ez a úgynevezett próbamerülés.
0: Próbamerülés van.
2: Rádagatják a cuccot, levisznek, megmutatják, és utána beleszeretsz, és akkor jön a tanfolyam.
1: Kicsit belekóstolunk,
0: és ha tetszik, akkor mehetsz.
1: Egyébként van rendes tanfolyam, ilyen több alkalmas tanfolyam, ahol el lehet menni, ahol már különböző trükköket lehet tanulni. Nyilván hogyan fordulsz át úgy a víz alatt, hogy ne egy ilyen partra vetett bálna legyél, hanem...
0: De jó, és milyen hasznos tudás. De jó, nagyon jó és hasznos. Na.
1: Na hát.
0: Ő nem akar bennünket, viszont megmutatjuk, hogy mit nyert.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyéjszakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Na.
1: És ezt nem vetted föl te?
0: Ez nem kell, ezt neked kellett, nem hogy kell. Menjél. Na jó van, gyerekek, akkor megyünk mi is, és holnap Eszter
1: jön.
0: Szerdán megkezdi a hetet. Oda nézz!
2: Hát, ki kell pihenni a szabadságot.
0: Tud élni.
2: Na.
0: Hétfő kedden kipihente az elmúlt 2 hetet. Tud élni. Szerdán akkor ő jön, és akkor te vagy még ugye pénteken. Ugye elvileg így. Zárjuk a hetet, szerda, csüti az Eszter, és akkor péntek. Pénteken még te vagy.
1: Aztán jövő héten a harapszolgám lesz.
0: Aztán jövő héten majd te kérsz tőle valamit. Igen. Na jó van, gyerekek, akkor puszi mindenkinek, holnap érkezünk. Szép napot mindenkinek, sziasztok, ciao. We'll be right back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint. Augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
6: Sziasztok, sportarcok!
7: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
8: Ne kockáztass! Koríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
9: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
10: Készülj az

0: kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu. Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
8: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
9: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
10: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük hamarosan visszatér a Rádió 1 konténer, idén is egy konténernyi nyereménnyel. Erről ma már hallhattak az információk között a Rádió 1-esek, minden további részlet idővel kiderül majd a műsorainkból, minket nem csak nyáron, egész évben érdemes hallgatni. Jó, és hát jövő hét hétfőn is történnek dolgok, most mutatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Estén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd egy álva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: és Rádió 1 Aréna. Az összes lemezlovasunk fellép majd, a Discosit, a World is Mine Radio Show teljes csapata és Kuki. Maradt tehát még energiánk a nyár végére. A következő zenei óra is nagyon jó hangulatú lesz. Ezzel kezdek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
2: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
1: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen,
7: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal.

0: szolgáltatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
1: Shell. Go well.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
4: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
5: Világsztár DJ-k élőben.
4: ATD.
5: Fabi Karten.
4: Umek.
5: Dahul.
4: DJ Quicksilver.
5: Brooklyn Bounce.
4: És az összes hazai legenda.
5: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
7: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
8: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
9: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell.
9: Sedacur Forte?
8: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
12: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Geri

0: igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hamarosan újra jön a Rádió 1 konténer. A Rádió 1-esek szerintem pontosan tudják, hogy ez mit jelent. Természetesen mondani fogjuk a részleteket az igazi mai slágerek között.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermely, 11 óra 19 perc, közlekedési infók. Dávid szólt, hogy az M5-ösön Pest felé a 25-ös kilométernél több autó ütközött, furgon is felborult, óvatosan 4 kilométeres a dugó. 3 kilométeres a sor az M3-ason, Bag és 60 között Budapest felé, ezt János írta. Dolgoznak az M0-áson, Dunaharasztinál az M5-ös felé, több kilométeren át lehet lassulni, miatta írta Bence.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! És most vezetés közben ének!

0: világsztár DJ, aki nem csak egy sima interjúra ugrott be hozzánk, élőben zenélt a lemezjátszóinknál. Ezt közvetítettük mindenhol, ahol lehet. A Facebook Live pedig visszanézhető facebook.com/radio1hungary, de meghallgatható a mix a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a Rádió 1 applikáción is. Mindjárt zenélek tovább, BB Rex és a New Religion hamarosan érkezni fog.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És

0: kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Plastikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
5: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

nagyon szeretik a Rádió 1-esek. Sleep Tonight, érkezik a Swish Disco. Általában ugye egy produkciónak sláger kell ahhoz, hogy befusson. Hát nekik a Swish Disco-nak elég volt egy reality sorozat egyetlen jelenete, amikor az egyik daluk felcsendült a Love Island nyitányában. Spotify hallgatottságuk 180

0: igazi mai sláger megy. Öttől ma is lesz live mix, Summer Edition, tehát 2 órán át mixel majd Juhász Geri mellett Lotfi Begi. És garantált a buli hangulat, 8-tól ma is diszkós, itt 9-től World is My Radio Show. Most a Daily Mixet indítjuk ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mind.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
9: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
12: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett.

0: Jenny, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
1: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hamarosan újraindul, hölgyeim és uraim, a rádió egy őrült játéka, a rádió egy konténer. Mit szól ehhez Bruno Mars? Húha bizony. Idén is valaki a rádió egytől egy konténernyi nyereményt nyer.

0: csak igazúban is sláger megy, és így lesz ez a következő zenei órában is. Én Györke Attila vagyok, és azonnal indítom, és amivel kezdek, Comrade...
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike.

0: Ezt Cedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Cedacurt.
1: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Új évszak, új lendület. Hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demiindes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
3: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

a kertbe grillezni. Augusztus utolsó hete ide vagy oda, nálunk még nyári üzemmód van. A rádió egy szól majd, és a mix műsorok. Persze most is itt vagytok velünk, úgyhogy a készülődéshez kérnénk zenét. Ha, hát ezt imádni fogjátok. Ez egy nagy Rádió 1-es

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
10: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél!
11: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint.
12: Mindig Aldi.
13: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Kapu Tibor fejlesztőmérnök, kutató űrhajós és Cserény Gyula, erős áramú villamosmérnök, kutató űrhajós, tartalékos reménykedő.
15: A remény magyar hangja
14: Gyula. Gyors egy-két hallgatói kérdés. Lehet-e valahol élőben követni majd a kilövést?
16: A felbocsátás lehet. A SpaceX rakétával megyünk, és a SpaceX-nek nagy rutinja van már ebben, hogy gyakorlatilag teljesen a kabint is bekamerázzák, és élőben lehet követni. Bátorítunk is mindenkit, mert ez egy eléggé nagy esemény lesz.
17: Lehet-e telefonálni az űrállomásról?
16: Lehetne, de internetes kapcsolatot használnak. Tudok viberezni Balázséknak, hogyha úgy van.
17: Nagyon menő.
16: Most igyekeztünk el egyébként.
18: Igen,
16: ezt most úgy érzem.
15: Ezt most szeretnénk.
14: Legalább egy üzenetet, vagy egy üzenetváltást majd valamelyik reggel, de erről akkor még beszélünk.
17: Igen.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerek.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Akik ott voltak ennek a trendnek az elindulásánál. Ráadásul Sam Feld és Rehab is segítkezett ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening to Radio 1.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy!
3: És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Kristín Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgyis tett.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mely 11 óra 37 perc közlekedési híreket kaptam. Csabesz vájberezett, hogy az M0-áson Csömörnél dolgoznak nagyon az úton az M3-as felé. Van egy-két kilométeres torlódás. Kornél a 46-os főútról írt, Gyoma Endrődnél kigyulladt egy busz, a 48-as kilométernél történt. A 83-as főúton pedig a 42-es kilométernél Győr felé kocsi szalakorlátnak ütközött, írt a Sándor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jöhetnek még a hírek, infók, a Forrodrót 20-as 300

0: az mai sláger megy. 5-től live mix, summer edition, 2 órás mix. Lotfi Begi lesz a DJ-nk, Juhász Geri a házigazda. Addig viszont én vagyok a stúdióban, és indítom az újabb zenei órát. Ed Sheeran, Azizam, Kamrad, Feel Alive, mind arra várnak, hogy indítsam, és ezzel kezdek majd. Martin Garrix, Butterflies.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Fórum most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
7: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és a friss favoritok közül a Save Me Tonight. A következő percekben Jennifer Lopez énekel, akinek a legsikeresebb dala az On The Floor,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mindenki.

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 5-től Live Mix, Summer Edition. Juhász Geri lesz a házigazda, Lotfi Begi a DJ. A következő zenei óra viszont még Györke Attilájé. Hello mindenkinek, és Szemfel dalával kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
9: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc, két közlekedési információt kaptam most. Bence írta, hogy a 46-os főúton kigyulladt kis busz miatt van félpályás zár a 48-as kilométernél. Anditól pedig azt tudtam meg, hogy Budapesten nagyon lassú az Andrássy út, az Oktogon környékén volt baleset. Jöhet még hír a forradrotunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön, jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
8: Lehet is.
7: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
8: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
10: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
11: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: zenéli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió 1, 16 óra 40 perc, közlekedési info. Peti most szólt, hogy az M1-esen áldogál egy autó a határ felé haladva Ács magasságában. Nagyjából a 92-es kilométer környékén történt. Figyelemmel tessék haladni, több kilométeres a sor. Nemrég megtudtuk, a 46-os főúton kigyulladt egy kis busz, emiatt van félpályás zár a 48-as kilométernél, és Budapesten az Andrássy út lassú, az Oktogon környékén baleset volt. Ha van még hír, jöhet, és előre is köszönjük a Rádió egy forró drótja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Én zenélek tovább, 5 óráig Györke Attila a stúdióban, aztán 5 órától Juhász Gerivel és Lotfi Begivel indul a Rádió egy live mix, Summer Edition, úgyhogy ma is 2 órán keresztül zenél nekünk Begi, aztán 8-tól ma is Disco Sheet, 9-től World is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik

0: álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Bale a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
15: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
16: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek Toyota Sakura.
17: És bedobta!
18: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
17: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
18: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL. Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
19: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Langnegyed.hu.
20: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
21: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
22: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Summer Edition, még mindig nyári időszámításban. Belletem Lotfi Begi, ezúttal tetőtől talpig feketében. Szevasz Begi!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! És hát tetőtől talpig, de a talpamon egy rikító magenta rózsaszín cipő van.
0: A VB csak,
1: cipő. Hogy, igen, igen, csak hogy legyen valami színes is rajtam, és hát tényleg Summer Edition van, és az

0: közlekedési információk jönnek közben, csak nagyon röviden. 10 kilométeres dugó van az M1-esen egy lerobbant autó miatt Ács térségében Hegyeshalom felé, és történt egy baleset a fővárosban, a Soroksári úton a Pápai István utcánál. Mindenkinek jó utat! A rossz hírek után jó zenék!
1: Így van, a folytatásban érkezik a Do It Again, méghozzá a Sky Sound remixében, itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.
0: Ray Dalton!

0: Sztár Blond is volt, és a legfrissebb megjelenése a Lovers on the Dance Floor, és Blond is ugye itt volt a rádió egy stúdiójában szombaton a budapesti fellépés előtt, beugrott egy órát mixelt, nagyon jó dumált a kis Mártival, kapott önönképpen a Mártitól egy csomó ajándékot, és tök jó fej volt.
1: Nagyon-nagyon jó fej volt, és pont néztem a TikTok videóit, hogy 4 óra alvás után indult el Budapestre, tehát hogy igazából a fellépés előtt lehet, hogy jobban jött volna neki az idő, hogy egy picit pihenjen a szállodába, de igen, ennek ellenére ő azt mondta, hogy nagyon szívesen eljön hozzánk ide a rádió egybe, és én is vissza hallgattam a szettet. Elképesztő jó volt, és nagyon jó fej volt.
0: És mindezt ti is megtehetitek a TikTok oldalunkon, valamint a Rádió 1 hivatalos Facebook oldalán, facebook.com/Rádió 1 Hungary. Lendülünk közben tovább.
1: Érkezik Oliver Heldens és a Turn Me On, méghozzá Stan Fendeven remixében, itt a Rádió 1-en a Live Mix Summer Editionben egészen 7 óráig a mikro...

0: pontjain már listavezető, úgy mint Ausztráliába, Angliába és Európa más egyéb országaiba, úgyhogy itt tartunk, és ez még csak a jéghegy csúcsa.
1: Bizonyám, így születnek újjá 2026-ban nagy-nagy slágerek többek között a TikTokon. Megivel maradunk mind a ketten itt a stúdióban, ti is maradjatok, még csak a felénél tartunk a mai műsornak. Hydration break, tartunk egy kis hidratációs szünetet, aztán pedig jövünk vissza. Úgyhogy gyertek!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Szőkén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
8: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
9: Shell. Go well.
10: Mi lenne, ha a gondtalan nyaralás érzése az év minden egyes napján elkísérné? Jön a Spa Trend Expo jacuzzi kiállítás és vásár augusztus 28-ától szeptember 12-ig. Fedezze fel a világ vezető masszázsmedencéit, prémium kerti bútorait, szaunáit és grilljeit. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várjuk országszerte. 4 évszakos wellness otthon, spatrendexpo.hu.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
14: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
13: Pontosan, de csak 1 hétig, a készlet erejéig.
15: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
16: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
17: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
18: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
17: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
18: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
19: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
0: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
20: Sziasztok, sportarcok!
21: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
22: Ne kockáztas! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted.
23: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
24: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
25: Na, kinek melyik tetszik?
26: Nekem a Kona. Ő a legkisebb, mint én. És az ára is alacsony.
27: Nálam a Tucson a befutó. Ebben elférne minden játékom.
28: Én a Santa Fe-t szeretem. Ezzel felfedezhetnénk az egész világot.
29: Nekem mindegy. Csak Hyundai legyen.
24: A Hyundai SUV modellek kedvező ajánlatait fedezd fel az Autópalasz Budánál. Már 7.499.000 forinttól. Autópalaszbuda.hu.
30: Budapest 13. kerületében új városrész épül.

0: hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
1: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
2: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
5: Miért hallgatják egyre

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: persze, pontosan este 6 óra van. Hello mindenkinek, csak mondom, nagyon szeretünk tűpontosak lenni. Mellettem Lótfi Begi még mindig.
1: Ezt akartam, hogy hát egy pillanatra megzavarodtam, hogy hol a tűpontos, és kerestem, hogy hol a mikrofon, de jó kijöttél belőle, és visszahoztál engem is. Szevasztok!
0: Nyugi, 5-kor van mindig tűpontosan, 6-kor pedig, hogyha tényleg nagyon pontosak vagyunk, akkor ezred másodperce pontosan, vagy óramű pontosággal folytatjuk. A 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t még tart a nyár, még 2 órán át mixelünk, és ne felejtjétek, még tudtok fesztiválozni a Rádió 1 DJ-kkel, például holnaptól Szegeden.
1: Így van, szerda, csütörtök, péntek, szombat, 4 napon keresztül 2 helyszínen megállás nélkül bulizni fogunk, és hát, hogyha a strand élményekből indulok ki, akkor elég komoly lesz ez a nyárzáró Szegeden, a felkelő nap városában.
0: Bizonyán, bővebb információk tudnivalók a www.radio1.hu-n, mixelünk tovább.
1: Az órát pedig már is a Hertz nagy sikerűs lágerével fogom indítani, ez nem más, mint a Wonderful Life, ennek is egy Purple Disco Machine remixét hoztam el nektek. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, a Summer Editionben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és

0: Két órán át mixelünk, mellettem a Lótfi Begi a lemezjátszói mögött. Egyetlen balesetről tudok. Ez a 8-as főúton történt, Márkó térségében, Beszvén felé, a 61-es kilométernél. Nagy dugó van, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, jók a zenék, ezeken nem lehet elaludni, mint más rádióknál. Üdvözlettel, Messi!
2: Hát ne is aludjál, most kezdődik a hétvége.
0: Bizonyára. Neked ez a nyár utolsó hete.
2: Igen, a másról nem lehet szó.
0: Így igaz, és hát többek között azért is két órás a rádió egy live mix, hogy minél több fantasztikus élmény, minél több fantasztikus zenét átélhessetek velünk. Megyünk közben tovább.
2: A folytatásban érkezik Kygo és a One Republic közöse, ez nem más, mint a Chasing Paradise. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, a Summer Edition Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: egész nyáron két órán át mixelünk, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Azt a mindenit, ez mekkora, ezt a Pain and Glory-ra írta valaki SMS-ben.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Mert hogy pörgött az a dal is, az ugye Lotfi Begi és

0: Tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Nem menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
5: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Minden kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
6: De melyik még itt?
4: Hova csatlakoztassam?
5: Hülyén üldögélnél.
6: Mondítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
4: Ó, de csak félmeztelenül.
5: Na, igen. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-olt dolog?
4: A szexi. Odaáll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Igen. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
5: A szexi tűzoltó naptár, igen.
4: Igen, általában kiskutyákkal.
5: Elmondom vagy... neked, annyira igen, nem tűzoltó.
6: Igen, valószínűleg az van.
5: Valószínűleg biztos, hogy nem a New Yorki tűzoltócsik tűzoltó.
7: Ezek tűzoltók. Ezek a Highlanders-es fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen képek vannak.
5: Igen, neked csipennél fiúk vannak a fejedben, tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
4: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó, jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
5: Megcsináltak a gyárban.
4: A gyárban, igen,
5: azok tök jó arcok
4: voltak.
5: Abból
4: még egy egyébként, most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
5: Kiskutyát, ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozzá, hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel?
4: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
7: Te ebbe, és ebbe a gyönge lehet
4: mellett, igen,
5: tudod? Igen. ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
7: Pilóta, mi?
5: Persze, nem is pénzügyőrség.
4: Aztán csillog a szemem.
5: Magyar Honvédség, semmi.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: mi a Rádió 1 is ott leszünk. 4 nap, 2 színpad, az összes Rádió 1 DJ. Óriási buli lesz, találkozunk tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton Szegeden.
1: Így van. Én, ha jól emlékszem, akkor megyek csütörtökön, pénteken is, és szombaton is, és lassan kérek egy lakcímkártyát Szegedre.

0: slager.hu-n. Menjünk tovább.
1: Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy a nyár egyik legnagyobb slágerével megyünk tovább. Bár a foci VB-nek vége, ez a dal mégis itt maradt velünk, és pont erről beszélgettem a gyerekeimmel, hogy annyira jó, hogy a világbajnokságnak mindig van valami himnusza, mert hogy jó érzéssel visszahozza azokat az élményeket, amikor nézted a meccset, drukkoltál, valami nagyon izgalmas mérkőzés volt. És hát szerintem majd az idei nyári meccsekről is majd sokat fogunk beszélni, akár évek múlva, mert hogy itt van Shakira és Burna Boy közöse, ez nem más, mint a Die Die, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágerek.

0: Lights Off, ez is egy olyan zene, ami a TikTokon született újjá, és elkezdte a reneszánszát élni. A Rádió 1-et halljátok, ez volt már a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Lotfi Vegivel a lemezjátszói mögött. Ha bírjátok Begit és megnéznétek élőben is, akkor holnaptól Színfesztivál Szegeden keressétek a Rádió 1 stage-et.
1: Így van, csütörtök, péntek, szombat, és nincs vége a nyárnak. De tényleg, az utolsó igazi nyári fesztivál, találkozunk Szegeden, gyerekek, elképesztő a színpad, elképesztő a partjárén, és hogyha jól tudom, akkor van délutáni helyszínünk is.
0: Bizonyám, 5-kor indul minden nap.
1: Tehát, hogy kár lenne lemaradni erről az utolsó fesztivál élményről, úgyhogy találkozunk Szegeden holnaptól.
0: Nagyon jó hely, ott diplomáztam, gyertek, tényleg.
1: Nagyon jó.
0: Nem mondom meg, hogy mikor.
1: Nem. Nem mondd el. Mert a csókolomat fog köszönni.
0: Begikém, nagy voltál, találkozunk a World is My Radio Show-ban pénteken.
1: Ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság műsor. Én el, Geri marad, szavaztok.
0: Rédáton pedig jön. Vele kezdünk, hívható SMS és Viber számunk 0623 111 111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
11: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
12: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
13: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
14: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
15: Világmárkák, világra szóló áron.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
17: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi&Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
18: Itt
14: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal, ingyenes programokkal is várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Vár a Shopland Budaörs a Kinizsi utca 1-3, vagy a Shopland Váci út a Gács utca 3 szám alatt.
18: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
19: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember.
3: Világsztár DJ-k élőben.
19: ATB.
3: Fabi Korten.
19: Umek.
3: Dahul.
19: DJ Quicksilver.
3: Brooklyn Bounce.
19: És az összes hazai legenda.
3: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
20: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
21: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
22: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
23: Rádió 1!
3: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergő.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgy.

0: Rádió 1-et halljátok, nálunk csak igazi mai sláger, mely Jennifer Lopez és David Guetta fantasztikus közös dalát indítottam el. Egy üzenet is tartozik hozzá.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Juhász Geri vagyok a Rádió 1-től. Vikit keresném egy nagyon fontos ügyben.
1: Igen, én vagyok.
0: Hello, Viki. Élőadásban vagyunk, kaptam egy üzenetet, és ezt szeretném most neked gyorsan elolvasni, jó?
1: Jó, rendben.
0: Szia, Geri, segítség miatt fordulok hozzád, kérlek, hívd fel Vikit, a legjobb barátnőmet. Nagyon csúnyán összevesztünk, tudom, hogy mindketten mondtunk és tettünk olyan dolgokat, amikkel megbántottuk a másikat. De talán azért is tudunk ennyire összeütközni, mert nagyon hasonlítunk egymásra, mind a ketten hevesek, indulatosak és makacsok vagyunk. Mégis ő az, aki az elmúlt 7-8 évben a legfontosabb barátaim egyike lett, és nekem ez a barátság sokkal többet ér annál, mint hogy elveszítsük egymást. Szóval szeretném, ha tudná, nagyon szeretem és őszintén sajnálom, amivel megbántottam. Szeretném, ha túl tudnánk ezen lépni, mert szerintem egy igazi barátságban nem az a legfontosabb, hogy soha ne hibázzunk, hanem hogy el tudjuk fogadni és szeretni egymást a hibáinkkal együtt. És csak azt szeretném, hogy ő is adjon nekünk még egy esélyt. Köszönöm szépen, Barbara.
1: Ijátos úristen. Hát nem mondom, hogy most nem kezdtem el sírni, őszintén szóval. Hú, na hát még ilyen sem történt velem soha.
0: És úgy képzeld el, hogy itt van a vonalban Barbara is.
1: Aj, Istenem. Szia, Viki. Remélem, hogy majd privátban azért meg tudjuk ezeket a dolgokat beszélni, mert most már igencsak eltelt másfél hónap azóta, és valami nagy dologgal szerettem volna nyitni, amivel talán megtöröm a jeget.
0: Szerintem sikerült. Lányok, mi vesztetek össze? Ezt a kérdést nem tudom magammal tartani, és minden hallgatót ez érdekel.
1: Igazából egy nettó hülyeségen az az
2: igazság. Igen.
1: Nem mentünk el egy találkozóra igazából, ami már nagyon rég meg lett beszélve, és igazából ebből indult, aztán fokozódott tovább a helyzet.
0: Hölgyek, kimondhatjuk-e azt, hogy szent a béke?
1: Hát remélem, igen. Én szeretném, igen.
2: Én is nagyon szeretném.
0: Ja, Istenem, de boldog vagyok. Akkor én most kiszállok ebből a vonalból, ti maradtok ketten, és akkor megbeszéltek mindent, hogy így akkor innentől kezdve

0: A telefonszámunk pedig 0620 3111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Szia Geri, ez egy SMS. Tiesztótól kérek egy számot a páromnak, Anikónak, Püspök Ladányba. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Írja nekünk Sanyi. Halló!
1: Niki vagyok.
0: Szia Niki, parancsolj!
1: Jaj, de azt szeretnék kérni a férjemnek, még Pesten dolgozik. Várjuk a nagyon nyíregyházára a gyerekekkel.
0: Na akkor Tiesztó, Karol G és a Don't Be Shy pörög nektek is. Szép nyárestét!
1: Köszönjük szépen!

0: Rádió egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy órás hidratációs szünetet, aztán 9-től World is Mine Radio Show. Akkor találkozunk, Juhász Geri kijelentkezik. Jó pihenést, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy!
4: És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
4: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Lázár Drogéria támogatásával.
1: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
2: Meneküzd egy ávat, de nem. És az első dalt én kérem.
1: Rohadjál meg!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Sziasztok, sportarcok!
8: Irány a suli az Intersport legjobb ajánlataival. Szerezd be most mindent kedvezményesen, ami az iskola kezdéshez kell. Kényelmes sportcipők és sportruházatok, márkás hátizsákok és sportáskák, valamint Genesis és KTM kerékpárok akár 50% kedvezménnyel. Intersport.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj, 2 szemüvegért, korlátlan lencsecserével is ingyenes.

0: tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteiben. Ofotért.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
5: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Minden kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
6: Melyik végét? De hát
2: hova csatlakoztassam?
5: Hülyén üldögélnél.
6: Fordítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egyenruhában.
2: Ó, ne, de csak félmeztelenül.
5: Na, igen? Igen. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
2: A szexi. Oda áll, ahonnan te elmenekülsz, hát, oda megy. Igen. Ő egy hős. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
5: A szexi tűzoltó naptár, igen.
2: Igen, általában kiskutyákkal.
5: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
6: Igen, valószínűleg az van.
5: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltócsütő.
2: Ezek tűzoltók.
7: Hagyjon. A tendences fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen képek vannak.
5: Igen, neked csipennél fiúk vannak a fejedben, tűzoltó ruhában. Juli, az nagyon más.
2: Nem, ne haragudjatok. Vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
5: Megcsináltak a gyárban. Hol, igen, azok tök jó arcok voltak.
2: Abból még egyébként most annak van folytatása is, lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
5: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKM ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit tudom, egy pilóta az például hozza, szexi, hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel?
2: Úgy rábíznám magam. Keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
7: Te ebbe és mögött, a gyönge lehet munka.
2: Igen.
5: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
7: Pilóta, mi?
5: Az kell.
2: Aztán csillog a szemem.
5: Magyar Honvédség, semmi.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Indulunk.
1: Disco!
2: Convoy PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Indul a Diszkosit Radio Show kedd este, a stúdióban kétharmadban vagyunk, bár Bárány Attila mixet elküldte, Hanvai PG és én DJ Junior. Ladies and gentlemen, madámon, hermadon, messzi hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megjöttem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt vagyok egészen este 9-ig, és már is megindulunk, méghozzá jön Dallas Kent.

0: Magyarország Rádió, egy csak igaz mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, bár a nélkül az ő mixére, DJ Junior és jó magam, Hanvai Fiji.
1: Holnap elindul a Szegedi Ifjúsági Napok, a SZIN, és ott a rádió nagyon komolyan képviselteti magát, képzeljétek el, lesz a Tiszán egy stég, ahol délutáni zene van, és nagyon jófajta house zenét fogunk játszani, és utána az arénában is játszanak a rádió egy DJ-k. Mi Hanvai Fiji-vel ketten képviseljük majd a diszkosítet. Én holnap egyébként 8 órakor kezdek pont a diszkosít idejében, 9-ig a stégen játszom, utána viszont benne az arénában 23 órától éjfélig pörgetek majd.
0: És egyébként nagyon-nagyon durva, mert azt mondjam, hogy holnap elkezdünk játszani a Tiszán, de ott leszünk csütörtökön, pénteken és szombaton. És ugye már diszkosít aktivizáció pénteken Balatonfüstfőn, jó magam pedig szombaton mindenkit várok sok szeretettel Érden és Szlovákiában.
1: És most megyünk tovább az új Jugeldallal, ez a Shine It a diszkosít rádiósóban a Rádió 1.

Ez Rádió 1 Esti Show, a Diszkos Hit Rádió Show, már 20 éve itt vagyunk veletek, és brutális az volt az elmúlt hét is, hiszen strandfesztiválosztunk, nagyon jól éreztük magunkat odalent is, meg hát mindannyian rohantunk százfele az országban, és ez a hét is egy picit erről szól. Holnaptól fókuszban van a Szegedi Ifjúsági Napok, hiszen a Rádió 1 Stage-en, illetve a Stégen, ami előtte van a Tisza partján, ott is többet fogunk majd pörgetni Hanvai Pidzsivel. Bár már egyébként hétfőn ugye már hálálkodtam a halásztel kimondhatni családi rendezvény miatt, megint csak rekordot döntöttünk. Ugye már pont ez volt az egyéves fordulójának a partinak, ezt annak idején a helyi polgármester, a karöltve Nyúvik, Fedve és jómagam Hanvai Pidzsi találtuk, hogy legyen egy ilyen családi rendezvény, és egyszerűen több száz családot volt, több ezer ember szórakozott, és tényleg három generáció, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a rendezvényt. Ezután is köszönet még egyszer ezért, és nagyon-nagyon remélem, hogy a jövőben is sok ilyen rendezvényen fogunk játszani. Most pedig egy régi nagy közös kedvencünkkel megyünk tovább. Jön Tori Amos itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkos Rádió Show-ban. We'll be right back.

0: egy csak igazi, ma is Láger megy diszkosít rédősó, Bárány Attila mixére, de nélküle, viszont a stúdióban itt vagyunk, félőben, DJ Junior és jó magam, Hanvai PG.
1: Magamhoz ragadva egy kicsit a szót, én vasárnap egy különleges délutáni programra invitálok mindenkit, ingyenes az esemény, egyébként a Kopaszi gáton található nyári nyitott szórakozó helyen, az esemény egyébként kimon a rajongói oldalamon, meg minden információ. Szóval Made in Italy bulit csinálok, készülök nagyon rá, megpróbálok két órán keresztül régi olasz italo diszkó popzenéket remixelve játszani zenéket, és hát lesz hozzá gasztronómiai

természetesen olasz színes italok, amiben vidámság van, ezen kívül fagyi is, úgyhogy minden olasz lesz, várok mindenkit, és már délután 5-kor vasárnap kezdődik 30-án ez az esemény. Miután rendesen ellátott titeket információval DJ Junior, már is megyünk tovább, és jön Kellézit a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is láger megy.

0: csak igazi mai sláger, mert diszkosi Trédosó bárányától a nélkül, de az ő mixére DJ Junior és jó magam Hanvai PJ, és ne tessék elfelejteni, hogy holnaptól Szegeden ifjúsági napok, és minden egyes este, tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is valamelyik diszkosit DJ játszani fog, és nem csak este, hanem délután a rádió egy stégen, nem stage, stégen, és utána az arénába is, szóval tessék kapaszkodni.
1: Várjuk nagyon a szint mindannyian, mi a diszkosit, tehát kétharmadot képviseljük, vagy meg a Junior, és a bárány mixel ebben az órában, de együtt hárman legközelebb majd bulin. Egyébként pénteken leszünk, Balaton Fűzfön, balatoni bobozunk, a hely 25. születésnapját ünnepli, és meghívták a diszkosi csapatát, úgyhogy este 6-tól 4,5 órán keresztül játsszuk az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit.
0: Megyünk tovább egy régi nagy diszkosítás kedvencel, jön Fedel a Grand és Funkerman itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger.

a diszkos trédiósó itt a Rádió Egyen, Bárány Attila mixelt, Hanvai Pidzsivel viszont ketten itt voltunk élőben, Attila nem, de azzal búcsúzunk, hogy Hanvaival mind a kettő ott leszünk a színen. Úgyhogy én például szerdán, csütörtökön és szombaton, ezen kívül még lesz két bulim, egy a srácokkal közösen diszkos itt Legends, majd Balaton Fűszolna, erről ma már beszéltünk, este 6-kor kezdünk, ugye a balatoni bok 25. szülinapján játszunk majd, és én utána megyek tovább Bogácsra, és ott fogok majd pörgetni, azt hiszem nyári intott szórakozó helyen. Vasárnap viszont csinálunk egy vadonatúj estét, erről is beszéltem, Made in Italy néven itt Budapesten a Kopaszigáton, minden információ a rajongói oldalaimon, valamint készítettem 4 új remixet az elmúlt időszakban, és ezeket játszom mindenhol, ezek viszont majd fölkerülnek folyamatosan a DJ Junior YouTube csatornára, a DJ Junior voltam, és holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, este 8-kor kezdünk, szevasztok! Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai Pidzsi voltam, szerdán, csütörtökön, pénteken várok mindenki sok-sok szeretettel Szegeden, az ifjúsági napokon, azaz a színen, pénteken ugye Junior is elmondta, diszkosít aktivizáció méghozzá Balaton Fűzfőn, szombaton Érden már nagyon-nagyon korán, 10 órától várok mindenki sok-sok szeretettel, illetve utána még megyek Duna Szerdahelyre, Szlovákiába, ott is várok mindenki sok-sok szeretettel. Továbbra is köszönöm, hogy mindenki beköveti bármelyik social media felületeimet, és ne tessék elfelejteni nyomon követni Imal Angel munkásságát, mert csodát csinál ez a magyar hölgy a tánczenében a világon. Ezzel búcsúzunk ma estére, ennyi lett volna a Rádió Egyen, a diszkosít Rédősó, Bárányától a nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
0: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
0: Védj egy nagy levegőt.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, kedv van! Tudjátok, ez az a nap, amikor elmegyünk a falig. Dance, house és techno is lesz itt a következő három órában. Mellettem mostantól Jauri. Hello, hello!
1: Hello, Geri! Szép estét kívánok mindenkinek! Faithless és Bibi Rex a közöse, a New Religion itt, a World is Mine Radio Show-ban.

0: még 11 és éjfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, az tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. De hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a Birdies Man Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Holnap pedig kezdődik a Szín Szegeden. Ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel. Két helyszínen, bővebb infók a www.radio1.hu-n. Jauri.
1: Nem győzöm hangsúlyozni, hogyha nyár, akkor biztos, hogy érkezik legalább egy Lost Frequencies sláger. Na hát a következő dal, az tőle érkezik, és eléggé slágergyanús. Ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: akkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így keddesténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban.

0: 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
0: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
0: Védj egy nagy levegőt.

0: mindenkinek, nagyon vagány zenék jönnek ebben a következő egy órában is, rengeteg újdonság és igazi különlegességek a techno világából. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Jön Tame Impala és a Dracula a World is Man Radio Show-ban.

0: aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött, holnap szerdán pedig indul a Szín, a Szeged ifjúsági napok Szegeden, ott is bulizhattok a rádió egy DJ-kel, és képzeljétek el, idén két helyszínünk is van, egy nappali és egy éjszakai, bővebb információk, részletek, line-upok, tudnivalók a weboldalunkon, a www.radio1.hu-n. Na, Zsauri, mivel jössz most?
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World is My Radio.

0: Ma este is itt vagytok velünk 11-ig Jauri, aztán 11-től az év producere Christopher a lemezjátszói mögött, és hát Christophernek ugye az elmúlt hetekben Ibizán is voltak fellépései, úgyhogy lesz miről sztorizni vele élőben, majd a következő órában 11 és éjfél között. Milyen sebességgel vagyunk most, Jauri?
1: Még azért 140 BPM fölé nem érünk át, most olyan 134-5 körül vagyunk, ez pedig egy újdonság Armin van Buuren és Adam Beyer közöse, úgyhogy a techno találkozik a transzel, hogyha ezt így kimerhetem jelenteni, anélkül, hogy a műfajrend bekapogtatta az ajtón. Szóval megyünk is tovább az ő közösükkel, a No Mercy-vel, itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: Auri a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hofstadt egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: És hát extra zenékkel bizony tele lesz a következő egy óra is. Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál. És itt is van Christopher, élőben.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítése.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész

0: mindenkinek, itt vagyunk továbbra is full élőben, mellettem a lemezjátszói mögött innentől. Hát Mr. Ibiza, megérkezett Christopher, az év producere, szevasz Christopher.
1: Yes, yes, köszönöm szépen, így van, most érkeztem, hát nem most, egy héttel ezelőtt, úgyhogy vannak információim, mindenem már, pláne úgy már mondtam neked, hogy jó, beteg is lettem kint, úgyhogy gyönyörű szép estét mindenkinek, mindenek és betegségmentesen.
0: Előtt, igen, mindenek előtt, hogy vagy, elmúlt a betegség, minden oké? Okay?
1: Hála Istennek, nagyon szépen köszönöm, igen, valami vírus sikerült elkapnom, úgyhogy eleinte egyébként Covid-dal sikerült a kórházba bekerülnem kint, ugyanis azzal...
0: Jókor mondod, most miután átöleltelek.
1: Igen, tehát... Nem baj, gyerekek, oltva vagyunk. Itt teljes karantén van egyébként nálunk, úgyhogy semmi probléma nem lehet a Gerinek. Vigyázok rá.
0: Jó, nagyon helyes. 0-20-311-111, az az SMS és Viber számunk. Hát lesz miről sztorizni a következő egy órában, főleg Ibizáról. Induljunk el.
1: Abszolút, indulunk is egy ibizai kis klasszikussal. Az, hát nem klasszikus, mert újdonság, de olyan, mint a klasszikus lenne. Szinte minden klubban, minden buliba hallottam. Ez nem más, mint Gordónak is Rejnes Zönevennek a lokolokója. Ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: vissza is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben mellettem, Christopher a lemezjátszói mögött, frissen, üdén, kipihenten, egészségesen, ami a legfontosabb. Tele az SMS falunk, SMS-ek jöjjelek, vagy Invizáról beszéljünk, a kettő együtt most túl hosszú.
1: Ami neked kellemes, mind a kettőről beszélhetünk, az SMS-ekről is, és utána mehetünk át Ibizára is.
0: Akkor először SMS-ek. Szép estét, bogárkáim, ma este ismét zsincegtetünk együtt hosszú idő óta.
1: Oh yes!
0: Az egyik kedvenc szép közös szavunk.
1: Így van.
0: Zsincegtetünk, gyönyörű. Christophra dolgoztam, megkisztem, takarítottam, kertészkedtem, vezettem az évek alatt. Most pedig ezt a kisfiammal is megosztom, mert sosem lehet elég korán kezdeni. Soma lassan 3 hónapos, és minden mixedet hallotta már. Köszönöm szépen, hogy vagytok, a háttérben mindig veletek, vagy élőben, vagy visszahallgatva. Puszi, Dorina.
1: Ó, de szuki vagy, nagyon szépen köszönjük, és örülök neki, hogy melletted vagyunk, újban zeneileg is, minden, hogy itt ma este pedig szolgáltatjuk neked az éjszakai talpalávalót. Hogyha pedig gyerkőc veled van, akkor pedig fülesd be, és táncolj.
0: Ennyi. És érezzétek nagyon jól magatokat, és jó egészséget, sok boldogságot neked a kicsivel. Hello, Krisz.

0: Az így van, otthon. Zseniális, zseni, így van. Ugye nálunk van az, hogy ugye én Szabados Kristófék, és nálunk otthon nincs ilyen, hogy Krisztófer vagy ilyesmi, kis Szabados, tudod? Ez a tipikus, úgyhogy én vagyok mindig a kis Szabados, így van. Szia Lali, érkezünk így van Szegedre, ugyanis ugye bár Rádió 1-nek lesz ott a Jimmy Marinába egy elég nagy története, én pedig ugye holnap után, és utána pedig szombaton is vagyok a Rádió 1 stage-en, méghozzá minden este 2-től 3-ig. Úgyhogy várok mindenkit a főidőbe. Nem lesz kímélés. Téged meg muszáj vagyok még egy pálinkára elkapni, ugyanis te tartozol nekem.
1: Egyre!
0: Ja, igaz, ne sérts már meg.
1: 10 percenként egy, az jöhet.
0: Jöhet. Így van, meg vagyunk.
1: Nem vagyunk alkoholisták. Nagyon fontos, hogy szerdán, tehát holnap indul a szín, a szegedi ifjúsági napok Szegeden, szerdától szombatig minden nap ott vagyunk, két helyszínen, ráadásul képzeljétek el, az összes rádió egy DJ-vel, nagyon nagy buli lesz, az utolsó nagy nyári fesztivál, úgyhogy gyertek, line-up, tudnivalók, részletek a rádió1.hu. Lendülünk tovább.
0: Így van, így, hogyha már így a vége fele járunk a nyárnak. Én még a diszkó hangulatot abszolút nem akarom elengedni, ugyanis jelen helyzetben egy olyan dalt hoztam nektek, amit kint egyébként Ibizán sazamoztam, zseniális egyébként a dal, és most itt eltűnt egyébként az előadó. Annyira futurisztikus ez a lejátszó, még hogy nem tudom, hogy kell előhozni, ne halljátok. És ennyi, kész, vége.
1: Az biztos, hogy 128
0: BPM. Meg, hogy démolban van, ennyit tudunk. Így van. És hogy diszkó süti a neve, ennyit tudok gyerekek elmondani róla, majd a következőben beszámolok, de kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, World is my radio show. Let's go!

0: Rádió Show élőben itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, mint mindig keddenként, egy órában 11 és éjfél között. Szevasz Christopher még egyszer.
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri.
0: Ők pedig világsztárok voltak, először is a mi világsztárjaink innen hazulról, a Stadium X és Tucsámó Németországból, Take It Higher, nemrég volt nálunk az országos rádió premier. Nagyon jó ez a dal, nagyon döng, nagyon jó hangok vannak benne, nagyon dinamikus, olyan zsivány.
1: Így van, abszolút, és nagyon örülök neki, hogy ugye tudok hozni végre a srácoktól is dalokat, és be tudom illeszteni a szettembe, ugyanis én a Dávidékat egyébként nagyon régről ismerem, és nagyon szeretem a munkáit. Annak ellenére, hogy egyébként én nem játszok EDM-et, én nagyon régóta követem az ő hangzásvilágukat, és tökre örülök neki végre tényleg, hogy egy ekkora névvel tudtak végre.

0: amit jövő héten szombaton kapsz, kicsit spoilerezünk? Kérdezi Lajos.
1: Ez... erről amúgy nem lehetne egyébként beszélni állítólag.
0: Akkor beszéljünk Ibizáról.
1: Igen.
0: Akkor Lajos, köszi, ezt az SMS-t vegyétek tárgyalának. Na, milyen volt Ibiza?

0: semmiről, jó? Maradjon a mi kis titkunk örökre ez az SMS, jó?
1: Igen, igazából az a durva, hogy azt tudni kell erről, hogy engem a polgármester úgy hívott fel, hogy még ő sem mondta el nekem, hogy miről lesz szó.
0: Aha.
1: Tehát, hogy ez így most így jó.
0: Polgármester? A polgár ilyen ő?
1: Úr. Az úr! A polgármester. És most már egyébként, hogy nézem, repedezik a mennyezet egyébként.
0: Érzésem, de
1: és hogy este 11 órakor, tehát hogy így, na.
0: Azt írja még Lajos kisgyerek. Nem tudom, hogy ennek van-e.
1: Van most már egy amúgy a mai napig az vagyok, így van.
0: Okay, na, akkor Ibizáról viszont pár perc múlva sztorizunk, jó?
1: Jó,
0: oké. 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Lendülünk tovább egy saját verzióval, azaz egy saját edittel, amit egyébként csak kifejezetten Ibizára csináltam, de annyira megtetszett, és annyira tetszett az embereknek is, amikor lejátszottam, hogy egyszerűen imádtam. Axwellnek a Watch the Sunrise-ából készítettem egy tech house-osabb verziót. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti emlékeztek erre a dalra, mert nekem alapkő volt egyébként minden egyes nyáron. Nem volt bőle jó verzió, és ezért készítettem egyet, úgyhogy jönök egy kis premierre nektek itt a Rádió 1-en. Watch the Sunrise, addig, amíg a nyár tart itt a Rádió 1-en. World is my radio show. World.

0: Rockofer természetesen élőben, itt mellettem a lemezjátszói mögött nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok a műsort. Élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációban. Na milyen volt Ibiza mesély?
1: Nagyon-nagyon jó, zseniális, nagyon izgultam. Szerencsére, amit mondtam is, a betegség az így le is terített egyébként pont a fellépésre, és egyébként sokan nem tudják, de 37,5 fokos ilyen hőemelkedéssel mentem már le, úgyhogy azzal kellett teljesítenem másfél órát, de zseniális volt maga a buli, a helyszín, a hangtechnika, az emberek, minden, tehát hogy ez ilyen azt az eget, és hogy ez annyira zavart egyébként, hogy na persze, mikor pont ilyenkor, amikor meg akarsz élni valamit igazán, nem ittam, teljesen józan voltam végig, úgyhogy egyébként jó, mert megmaradt az egész élmény, az egész set fel is fog kerülni egyébként a YouTube csatornámra videóval együtt, a hanganyaggal, mindennel, úgyhogy zseniális volt, nagyon egyébként.
0: Várható folytatás?
1: Abszolút. Méghozzá, amit ugye mondtam is korábban, hogy egyszer kell jól muzsikálnod a szigeten, és a menedzsment onnantól foglalkoztat. Szerencsére pont kifogtam azt az időpontot, hogy a menedzsment telibe lent volt a szettem. És a szervezőségtől kezdve az emberek is, mindenki 10 per 10-et adott a bulira. Én nem éreztem ugye a betegség miatt magamnak ezt az egészet, úgyhogy, de köszönöm szépen innen is mindenkinek, hogyha volt kint Magyarországról, úgyhogy köszönöm szépen, ha az első debit meg volt hivatalosan is Ibizán.
0: Jaj, de jó! Nagyon-nagyon sok ilyen bulit kívánunk még neked a világ sok-sok részén, főleg Ibizán. Megyünk közben tovább.
1: Yes, indulunk egy olyan dallal, ami nem merek itt nyomkodni semmit, gyerekek.
0: annyira új a keverőpult,
1: így van, pedig egyébként ezen dolgozom, de nyilván olyan vagyok, mint az asztalos, előbb le kell vágnom egy újamat, hogy megtudjam, hogy milyen, tudod, az új szerkezetünk. Yolanda Be Cool és Hello 99, szintén egy Ibizáról sazamozott kis dalocska, zseniális, Casa Cantina, ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, Bird is my radio show.
0: A lemezjátszóknál Christopher élőben egészen éjfél.
2: Let's go!

0: nektek, Andi.
1: Nagyon szépen köszönjük, így van. Volt időm sazamozni kint azért a fellépés előtt így a bulikba, úgyhogy nagyon jó, találtam.
0: Ez itt mi volt az előző dal?
1: Egyébként ez Animának, kérlek szépen, és Volcodernek az újdonsága, az Other Dimension. Azért is egy nagyon nagy szó, mert a Volcoder egy szintén egy brazil feltörekvő producer, és egyik pillanatról a másikra annyira megkedvelte mindenki a zenét.

0: Lali, ő azért eléggé régóta benne van a családnak így a repertoárjában, szívében, úgyhogy innen is puszillak téged, aztán találkozunk, akkor most a szeptember 5-én tudom, hogy mi miatt. Kösz, Lali, király vagy, nagy vagy, Lali.
1: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és jön a mai finálé, egy jó erős utolsó 10 perc.
0: Így van, érkezik a Tukum, amit egyébként a Bayernának az utóhatására készítettünk, és még mindig csak tesztüzemben van, Metszaszarival közösen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok, és reméljük, hogy egyébként ez egy ilyen méltó utóhatása lesz a Bayernának. Tehát még egyszer Tukum, Metszaszari, Krisztofer, csak itt a Rádió 1-en, World is my Radio Show.

0: hangot, és hogy életben maradjatok így az éjszakai műszakban is.
1: Bizony, ez a célunk, hogy jó hangulatban menjetek be dolgozni, vagy jó hangulatban érkeztetek haza a melóból, miközben minket hallgatok. Holnaptól szín Szeged, két helyszínen is ott vagyunk, 4 napon keresztül az összes rádió egy DJ-vel. Te mikor leszel majd?
0: Én holnap leszek 2-től 3-ig, utána a rákövetkező napon is 2-től 3-ig, és utána pedig szombaton érkezem vissza 3-tól 4 óráig, ha jól tudom. Úgyhogy nekem az egyik kedvenc fesztiválom, és ennek nagyon örülök egyébként, hogy most ennyiszer felléphetek, ugyanis eddig általában mindig én voltam a záró akkord, ami zseniális szokott lenni egyébként a fesztiválon, de most végre egy kicsit megérzem, hogy milyen a szegedi közönség midtime-ban is, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és 2 színpaddal fogunk menni, azt azért szeretném én is mondani, úgyhogy velem ott a Stégen nem találkozhattok, de ihattok te, mert ez egy nagyon fontos információ.
1: Mi szombaton kocintunk?
0: Mi szombaton, így van, mert mi nekünk lemaradt ugye a strandfesztivál, mert én beteg lettem, úgyhogy nyugi, nem is sehova.
1: Ami késik, az jön erre a szó.

0: Budapesten. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: Szevasztok.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai autóvezetéshez is többek közt. A mikrofonnál Kismárti, Balázsék pedig érkeznek majd 6 óra előtt egy kicsivel. Ha, de hol van az még? Hát ne rohanjunk ennyire előre. Az elérhetőségünk is él 06.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Fontos megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Dávidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert ő az apukáját is Davidnek hívják, David López, Puerto Ricói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak, amíg be nem indult az énekesnő zenei karrierje. Hozom már is!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Swiss Disco, Sam Felt, Rehab és Sleep Tonight a folytatásban. A Swiss Disco ugye egy brit mashup DJ formáció, személyesen találkoztattunk velük a születésnapi fesztiválunkon, Dan és Nikos, akik már több mint 10 éves munkakapcsolatot tudhatnak a hátuk mögött. Az elsődleges céljuk az volt, hogy folyton turnézó DJ-k lesznek, és egyáltalán nem volt szempont, hogy végül a saját dalaikat is játsszák majd a rádiók, pedig most már kollaborációik is vannak, ez például Rehab-bel és

csak igazi mai slágermegy éjszaka is, és ha valaki lefekvéshez készülődik már, egy friss statisztikai adat, ezt az egészségügyi szakirodalmi Tallóz oldalán találtam. Egy új tanulmány kimutatta, hogy statisztikailag kb. 7 óra 19 perc alvás ideális a megfelelő inzulin érzékenység fenntartásához. Úgyhogy ha ilyen problémánk van, 7 óra 19 perc, hát egy újabb dolog, ami miatt szoronghatunk, hogy betartsuk. A hétvégi pótalvás moderáló hatását is vizsgálta egy friss tanulmány. Ebben az elemzésben 23.475 résztvevő vett részt, és megállapították, hogy a hétvégi pótalvás csak mértékkel és kifejezetten azok számára hasznos, akiknek hétközbeni alvás hiányuk van, míg káros azoknak, akik eleget alszanak. A túl kevés és a túl sok se jó. Na hát ezen igazodjon el az ember. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikpak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai sláger megy. Tiesto, Rita Ora, Jonas Blue a folytatásban, és a Ritual. Ez is egy hatalmas nagy kedvenc még mindig. 2025-ben is szerepelt például a Top 500-as listánkon, a 34. helyen gyorsan megnéztem a Gumimaci kódexben, és hát ha már rituálé, Rita Ora rituálé a színpadra lépés előtt egy korty gyömbértea.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.